0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tiszapárt. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tiszapárt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdőidőszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tiszapárt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a Szuverenitás Védelmi Hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: you. I don't know me without you. Me.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Egy kisebb kihagyás után újra jelentkezik Tóth Gábor és a Sportpiac. Tudják, ez az a műsor, ahol a vármegye és a világ sportja találkozik. A mai nap sem hagyjuk unatkozni a sportrajongókat, ugyanis lesz szó a Győr Fizliga győzelméről, 22 év énség utáni Arzenál bajnoki címről, a magyar férfi jégkorong válogatott szenzációs győzelméről. Ezek mellett természetesen nem maradhat ki az adásból, a megyénket érintő fontosabb sportesemények megemlítése sem. Ne menjenek sehova, hamarosan kezdünk!

Természetesen ma is focival kezdünk, és nézzük is a belhoni érdekességeket. Pezsgőfürdő Győrben így lett bajnok az Eto. Mint azt már vasárnap óta minden futball szerető tudja, a Győr megtörte a Fradi egyeduralmát. Viszont érdemes megnézni, hogy mi is kellett ehhez a sikerhez. Az Etónál ugyanis az elmúlt másfél évben olyan keret jött össze, hogy Borbé Balázs vezetőedzőnek szinte csak annyi dolga volt, hogy rábökjön a pályára és annyit mondjon: srácok, arra van az ellenfél kapuja, tessék gólt lőni. És lőttek is. A kapustól a csatárokig mindenki úgy rohamozott, mintha ingyen sör várná őket a túloldalon. A jutalmuk pedig csillogó aranyérem lett. Pedig tavaly tavasszal, amikor összehoztak egy 15 meccses veretlenségi szériát, a kritikusok még csak hümmögtek. Azt mondták, ehhez a negyedik helyhez Fortuna istennőnek is bérlete volt a győri lelátókra. És lássuk be, volt is benne némi mázni. Idén a Vak szerencse már elment szabadságra, az Eto ugyanis egyszerűen a legszebb és legötletesebb focit tolta a szemünk elé. Ezt a bajnoki címet már nem lehet a széljárásra vagy a fűszálakra ráfogni. Kőkemény tudatos meló volt mögötte. Szóval le a kalappal Borbé Balázs és a győri legények előtt. Megmutatták, hogy a tökéletes csapategység még a Fradi hengert is képes megállítani. Kíváncsian várjuk, hogy mit tudnak alkotni a következő szezonban.

most látogassunk el egy kicsit a magyar válogatott házatájára is. Megszólalt Niki Cser Tamás a mellőzés kapcsán. Miután Rossi mester durván kiosztotta a válogatott középpályást, megszólalt a játékos is. Úgy tűnik, nem csak a pályán, de a mikrofonok mögött is izzik a levegő a magyar futballban. A Rio Ave légiósa Niki Cser Tamás hazatért Portugáliából egy kis családi pihenőre, de a fogadtatás nem éppen volt szívélyes. Marco Rossi szövetségi kapitány ugyanis nem csak kihagyta Niki Csert a legújabb válogatott keretből, de a sajtótájékoztatón olyan verbális sallert kevelt le neki, amit ritkán hallani az öregtől. Rossi kerekperec kijelentette: rosszul gondoltátok, hogy alapember. A magyar bajnokságban is vannak nála jobb hatosok és nyolcasok, és különben sem hívhatok meg 150 középpályást a keretbe. Niki Cser ez idáig nem reagált, ám most mégis megszólalt a Nemzeti Sportnak az esetről. A 26 éves játékos élőben nézte a kerethirdetést, és bár a mellőzését elfogadta, a kapitány stílusánál egy kicsit elszakadt a cérna nála is. Niki Cser így reagált a kemény szavakra: mindig tiszteltem a kapitányt, de ezt a tiszteletet én is elvárom. Nem tudom, mivel érdemeltem ki a stílust. Sokat nyeltem már a karrierem során, de ha igazságtalanság ér, nem hagyhatom szó nélkül. Így neveltek. A középpályás hozzátette: semmit nem kapott ingyen, két súlyos sérülés után is felállt, és külföldön is bizonyított.

Vasi parádé a Bundesligában, Schäfer a Kicker álomcsapatában. A magyar válogatott középpályás szombathelyi srác, aki az elmúlt hétvégén úgy megforgatta a Bundesligát, hogy még a patinás Kicker magazin szakíró is csak keresték az állukat. Bizony, a mi földünkről, a szombathelyi születésű Schäfer Andrásról van szó. Góllal és gólpasszal zárta a szezont. Az Union Berlin középpályása az idény utolsó 34. fordulójában úgy gondolta, hogy stílusosan teszi fel a pontot az íre. A Berlin az Augsburgot fogadta otthon, Andris pedig lőtt egy hatalmas gólt, és mellette kiosztott egy gyönyörű gólpasszt is. A csapata pedig tükörsima 4-0-ás győzelemmel zárta a szezont. A németeknél nem osztogatják ingyen az elismerést, de Schäfer hétvégi parádéja után nem volt kérdés. A szigorú német lapnál bekerült a Bundesliga hivatalos államcsapatába. Ebben a szezonban most először érte el ezt az elismerést, de a látottak alapján reméljük, hogy nem utoljára. Innen a Körmend FM stúdiójából is kalapot emelünk. Szép volt, Andris. Csak így tovább. Büszke rád, Vasmegye!

Utazzunk egy kicsit tovább Angliába, ahol különleges körülmények között avattak bajnokot tegnap este. Történt ugyanis, hogy a Tóth Alexet és korábban a Kerkez Milost is foglalkoztató Burnham House fogadta a bajnoki címre hajtó Manchester City gárdáját, és bár a fogadóirodák a vendégek győzelmét prognosztizálták, a tavasszal kiválóan játszó Burnham House-iak egészen a 95. percig 1-0-ra vezettek. És ha bár Erling Haalandnak sikerült a ráadásban egy hatalmas kapufás bombával kiegyenlítenie, de ez a döntetlen azt jelentette, hogy a listavezető Arsenal előnye az utolsó fordulóra beoszhatatlanná vált, és ezzel 22 év ínséges periódus után újra az angol labdarúgás csúcsára kerültek. Sokan még most is dörzsölik a szemüket, talán még az Arsenalhoz közeli szakemberek is, mivel az elmúlt években folyamatosan az volt a jellemző az ágyusokra, hogy a végére kipukkad a lufi és trófea nélkül zárják a szezont. Ez azonban mára megváltozott, és innen is kívánunk minden ágyus szimpatizánsnak kellemes kiózanodást.

Még maradjunk egy kicsit az angol labdarúgásnál és egy nem mindennapi hírnél. Ha azt hitték, hogy a kémfilmek csak Hollywoodban léteznek, akkor óriásit tévedtek. Az angol másodosztályban ugyanis olyan botrány robbant ki, ami még a legdurvább 007-es filmeket is kenterbe veri. Az angol futballliga kerek perec kizárta a Southamptont a Premier League-ért zajló rájátszásból. A vád? Kapaszkodjunk meg! Kémkedés! Kiderült ugyanis, hogy a Southampton vezetősége túl sok Mission Impossible filmet nézett, és a fegyelmi bizottság szerint illegálisan titokban videózták a rivális Middlesbrough edzéseit. És hogy a sztori még szebb legyen, nem ez volt az első James Bond akciójuk. A nyomozás során kiderült, hogy decemberben az Oxford United, áprilisban pedig az Ipswich Town edzéseire is beküldték a titkos ügynökeiket, alig 72 órával a mérkőzés előtt. A büntetés pedig menetrendszerűen érkezett, a Szentek nem csak a rájátszásból maradnak ki, de a következő szezont is mínusz 4 pontról kezdhetik a Championship-ben. Hát ennyit a Szentekről. A sztori legnagyobb nyertese viszont maga a vádló csapat, vagyis a Middlesbrough. Ők már elkönyvelték, hogy kiestek a playoff elődöntőjében, most viszont a zöld asztalnál visszakapták az esélyt. Ők játsszák a Hull City-vel a feljutásért a Wembley-ben a döntőt. Hát srácok, Angliában nem csak a pályán, a bokrokban is résen kell lenni. Kíváncsian várjuk, hogy a Middlesbrough ki tudja használni ezt a potya lehetőséget a döntőben.

Ússzunk át egy kicsit egy másik sportra, méghozzá jöjjön egy kis hoki. Fantasztikus győzelemmel karnyújtásnyira került a miaink bennmaradása a hoki VB-n. A svájci elit világbajnokságon a magyar válogatott konkrétan újkori történelmének legnagyobb pofonját osztotta ki. Az ellenfél Nagy-Britannia volt, a vége pedig, kapaszkodjunk meg, 5-0 ide! A tét óriási volt, hiszen a papírforma szerint ez a meccs döntött a legfelsőbb osztályban maradásról. De a srácoknak volt még egy plusz motivációjuk. A szövetségi kapitány Majoros Gergely éppen a születésnapját ünnepelte, a csapat pedig úgy döntött, egy torta helyett 3 pontot és egy rakat gólt tesz le az asztalra. A gólgyártást Nagy Krisztián kezdte meg egy kiméletlen lövéssel, de az első harmad igazi égköve a Pimaszó fiatal Szongott Domán volt. A srác olyan pofátlan cselt mutatott be, hogy a brit kapus Ben Bowes még most is azt keresi, merre van az előre, Domán meg lazán az üres kapuba emelt. A második harmadban jött a brit roham, de nálunk volt egy Bális Bence, aki ma nem nyitott ki. Amikor meg emberhátrányba kerültünk, Terbócs István elcsent egy korongot, végigrobogott a pályán és zicserben nem hibázott. Ekkor a brit kapitány le is cserélte a kapusát, de a miainknek teljesen mindegy volt, hogy kiáll a vasak között. Ha nem történik valami UFO támadás vagy földön túli csoda, a folytatásban a magyar válogatott jövőre is a világ elitjével fog...

És most, ahogy ígértem, jöjjenek a Vas megyét érintő legfontosabb sporthírek a közelmúltból. Ráadásul nem is egy akármilyen sztorival kezdünk, hanem egy olyannal, amitől még a legkeményebb vasi drukkerek szeme is könnybe lábad. Masszörből újra gladiátor, csodás visszatérés a Haladásnál. A szombathelyi Haladás NB3-as labdarúgó csapatánál ugyanis valóságos sportcsoda történt. Visszatért a pályára Tarján Patrik, a klub védője, akinek a neve hallatán a Zsámbék elleni hétvégi meccsen valósággal felrobbant a Haladás tábor. Amikor a sors közbeszól és a masszőrasztal mellől elszólít a kötelesség. Patrik története nem mindennapi, míg 2024 elején szenvedett súlyos szemsérülést, levált a retinája, ami után egy brutális, 2,5 órás műtét várt rá. Ezután emberfeletti módon többször is megpróbált visszatérni, de a szeme újra és újra megadta magát, így tavaly ősszel kénytelen volt szögre akasztani a stoplist. De még így is ízig-vérig Haladás játékosról beszélünk, nem hagyta el a klubot, beállt masszőrnek, és gyúrópad mellett segítette a srácokat. Mondhatni, a stáb gyengült egy masszőrrel, a csapat viszont most hatalmasat erősödött egy védővel. A sok pihenés ugyanis megtette a hatását, a márciusi kontrollon az orvosok zöld utat adtak a játékának. Patrik az elmúlt hetekben kőkeményen melózott, Simon Ádám vezetőedző pedig a Zsámbék ellen a 60. percben pályára is küldte. A fiatal védő olyan stabilan tolta, mintha el sem ment volna. Mentett, hajtott és majdnem kiosztott egy gólpaszt is, de a Léc végül megmentette az ellenfelet a góltól. A Haladás 1-0-ra nyert, a szurkolók pedig telitorokból skandálták Patrik nevét. A védő a meccs után elárulta, a pályán a hatalmas koncentráció miatt ebből semmit sem hallott, de amikor a csapattársai mesélték neki az öltözőben, bizony eltört nála is a mécses. Ha a nyári kontroll is jól sikerül, Patrik a következő szezonban már teljes gőzzel a feljutásért harcolhat a pályán. Innen a Körmend FM stúdiójából is hatalmas pacsi és hatalmas tisztelet Patriknak, igazi harcos vagy!

Most pedig jöjjön egy kis kézilabda, maradjunk a vasi vizeken. Az NB2-es férfi kézilabda bajnokság alsóházi rájátszásában a 7. fordulót rendezték. A szomszédos Szent Gotthárd most szabadnapos volt, így a megyei becsületet egyedül a haladás legényeinek kellett megvédenie a Tarján Ese otthonában. Hát mondjuk ki őszintén, nem ez volt a szezon legkönnyebb túrája. A szünetben már 17-9-re is elhúzott az ellenfél, a 41. percre ráadásul már-már mészárlás szaga volt a dolognak, hiszen tucatnyi góllal 24-12-re vezettek a hazaiak. Az utolsó roham és a megnyert matek. A haladás szívet nem olyan könnyű megtörni, az utolsó 8 percre a szombathelyi srácok összekapták magukat, váltottak a védekezésben és olyan hajrát vágtak ki, hogy a Tarján alig győzte kapkodni a levegőt. Parkas és Sótonyi vezetésével a fiúk szépen kozmetikázták az eredményt, így a vége tisztes 32-25-ös vereség lett. És hogy miért beszéltem matekról? Mert a nagy rohamnak köszönhetően a haladás megőrizte az egymás elleni előnyét. Mivel Szombathelyen korábban 36-28-ra nyertek a miaink, összesítésben a vasiak jobbak a Tarjánnal szemben, ez pedig a végelszámolásnál még aranyat, pontosabban mentmaradást érhet. Fel a fejjel, srácok! Küzdésért jár a pont, legközelebb meg lesz a győzelem is.

És zárásként jöjjön a mi városunk imádott csapata, az Aegis Körmend. Ráadásul nem is akármilyen meccsel búcsúztatjuk a híreket, hiszen miközben itt beszélgettünk, a Szentélyben már javában lángol az ország egyik legnagyobb rangadója. Bizony, este 6 órakor feldobták a labdát, úgyhogy most is gőzerővel zajlik a Körmend Zete csata. Egy szál légióssal a zalai hadsereg ellen. Az alsóházi rájátszás 9. fordulójában Kocsis Tamás fiaira embert próbáló feladat szakadt. Úgy kellett neki menni a zalaiaknak, hogy jócskán megfogyatkoztunk. Zit Powell távozott, így a keretünkben Eric Williams maradt az egyetlen légiósunk. Ha ez nem lenne elég, Hansen Daniel és Kis Mátyás még mindig sérült, így a hazai magra óriási teher hárul ebben a pillanatban is. Ehhez képest a Zalaegerszeg 5 légióssal fogcsikorgatva érkezett hozzánk. Nekik ugyanis még mindig ég a ház a bennmaradásért vívott harcban, úgyhogy biztosan az életükért kaparnak a parketten jelen pillanatban is. De a körmendi szívet nem olyan könnyű megtörni, pláne a hazai pályán. Ahogy Kocsis Tamás vezetőedző is leszögezte a meccs előtt, bár egyetlen légióssal maradtunk, a cél csak is a győzelem lehet. Az alapszakaszban egyszer már elkaptuk az Zalaegerszeget itthon, és biztosak vagyunk benne, hogy a körmendi B-közép ma este is kitesz magáért, ami ellen az ellenfél 5 légiósa sem bírhatja a gyűrődést. Amint véget ér a mérkőzés, azonnal hozunk eredményeket is, addig is küldjük az energiát a srácoknak. Hajrá, Körmend! Mindent bele!

0: Toborzó irodák, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanszkban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdanszk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is előkészítené, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a magyar honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Spanyol katonák és harci járművek vesznek részt egy magyarországi NATO hadgyakorlaton. A kiképzésnek ma és holnap a Magyar Honvédség Bakonyi lőtere ad otthont. A két nap alatt több mint 500 katona és mintegy 240 harci jármű érkezik az országba a Tornyi Szent Miklósnál magyar katonai kísérettel. A honvédség arra kéri az autósokat, hogy a katonai konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos fátyol felhős idő, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 99.8.
3: 99.8.
2: Rap hangolva.
4: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tiszapárt, folytatódik a napos

0: állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt két képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos, fátyol, felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek a Várkertben. Több mint 20 millió forintban részesültek a vasi önkormányzati tűzoltóságok. Intercity kocsikat bérel a MÁV, a nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek június 14-én a Körmendi Várkertben, közölte dr. Szabó Barna videós bejegyzésében a város közösségi oldalán. Az előzetes tájékoztatás szerint a programot a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület közösen rendezi meg a Várkert platánfái és a csónakázó tó közötti réten. A rendezvényen helyi DJ-k gondoskodnak a zenéről, a látogatók babzsákokon és pokrócokon pihenhetnek, valamint étel

0: címmel egy órás szabadtéri zumba foglalkozást tartanak. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A cél a közösségi mozgás népszerűsítése és az aktív egészséges életmód erősítése. A kezdeményezés a kihívás napja országos programjaihoz kapcsolódik, amely a rendszeres testmozgásra és az aktív életmódra hívja fel a figyelmet. A szervezők további közösségi eseményeket is terveznek a nyári időszakban Körmenden. Összesen 21,6 millió forint támogatásban részesül az 5 Vasvár megyei önkormányzati tűzoltóság. A támogatás segítségével különféle tűzoltótechnikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá. Emellett gépjárművüket és tűzoltótechnikai eszközöket újíthatják fel vagy javíthatják meg, továbbá szertárépítéshez és felújításhoz kapcsolódó költségeket is finanszírozhatnak. A pályázók a megítélt támogatásból 11,6 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó, védőtechnikai és egyéb eszközöket. A Vasvári Tűzoltóság szertár felújításra összesen 7,3 millió forint támogatást nyert el. Tölgyfa ág veszélyeztette a járműforgalmat Nagykölkeden, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A tájékoztatás szerint a körmendi és a szombathelyi hivatásos tűzoltók avatkoztak be a helyszínen. A rajok magasból mentő gépjármű segítségével motoros láncfűrésszel távolították el a veszélyes faágat. Az eset során személyi sérülés nem történt. 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írta a Facebook posztjában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető indoklása szerint az elmúlt évek vasútromboló politikájának egyik következménye az volt, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán, miután bejárta a tárca a Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. 3 héttel tovább június 14-ig látogatható az Öröklét űrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 ezeren látták a Szépművészeti Múzeumban az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitva tartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum, áll az intézmény közleményében. Tovább súlyosbodott a börtönök túlzsúfoltsága Európában, miközben emelkedik az idősebb és a női fogvatartottak aránya is, derül ki a 47 tagországot tömörítő Európa Tanács közzétett éves börtönstatisztikai jelentéséből. A felmérés szerint 2025. januárjában Európában átlagosan 95,2 fogvatartott jutott 100 férőhelyre, ami enyhe romlást jelent az egy évvel korábbi arányhoz képest.
1: Sporthírek.
0: A várakozásoknak megfelelően Cristiano Ronaldo is ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Az ötszörös aranylabdás támadó a 6. VB-jére készülhet. A portugálok még 2 felkészülési mérkőzést vívnak a rajtig, június 6-án Chilével csapnak össze, 4 nappal később pedig Nigériával találkoznak.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként ezen a napon is kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, a legmelegebb órákban így 24 fokot mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Az első 100 év királya Kubala László. Az FC Barcelona 1999-es centenáriumán megkérdezte szurkolóit, hogy ki volt a klub addigi legjobb labdarúgója. Az első ötben végzett Stoichkov, Romário, Cruyff, Maradona, de a győztes Kubala László lett. Kétméteres szobra 2009 óta a Camp Nou stadion központi helyén áll. Az alkotás azt a pillanatot ragadja meg, amikor az erőtől duzzadó Kubala éppen lövésre lendíti jobb lábát. A ma 98.772 férőhelyes lelátó bővítésére azért volt szükség az 50-es években, mert a szurkolótábor megduplázódott. Ennek oka honfitársunk pazarjátéka volt. Kalandos úton jutott el a sikerig. 1927-ben született Budapesten, és már gyerekként együtt focizott Puskás Ferenccel. A katonai behívó elől Pozsonyba menekült, ahol a szlován játékosa lett, és 6 mérkőzésen szerepelt a csehszlovák válogatottban. Az ottani behívó elől visszatért Magyarországra, és 1948-ban 3 meccsen felhúzhatta a magyar címeres mezt. A kommunista hatalomátvétel után Olaszországba emigrált, és ottani magyarokból Hungária néven csapatot verbuvált, amely legyőzte a Barcelonát, az Espanyolt és a VB-re készülő spanyol válogatottat is. Ezután szerződtette a Barca, amelynek színeiben 10 év alatt 329 mérkőzésen 256 gólt szerzett. 4-szeres bajnok, 5-szörös kupagyőztes és 19-szeres spanyol válogatott lett. 1969-től 1980-ig Spanyolország szövetségi kapitánya volt, majd a barcelonai olimpián az ő irányításával nyert aranyérmet a hazai csapat. Kubala László 2002-ben, 74 éves korában Barcelonában hunyt el.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt tartottak a piacon. Gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések a településvásítási program 2026-os tavaszi ütemében. Több fafajt, köztük gömbszivarfát, kislevelű és amerikai hársat, korai és hegyi juhart, valamint magas kőrist ültettek el a vármegye közterületein. Országosan az elmúlt 5 évben közel 2200

0: Zenei programok is gondoskodtak, a Partium Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és oktatói pedig néptánc bemutatóval és táncházzal színesítették a kínálatot. A délutáni programok során fellépett a Körmendi Idősek Harmóniája énekkar és a Zenitán stúdió, emellett interaktív gyerekműsorok és bábelőadás is várta a családokat. A napot Óriás Buborék Show és Bohóc műsor zárta, a program bevételével az Együttér Egyesület jótékony célokat támogatott. Martos Levente Balázs püspök kapta idén a Stephanus díjat. Teológiai kategóriában Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora kapta idén a Stephanus díjat. Az elismerés a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított díja. Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke méltatásában többek között ismertette, Martos Levente Balázs 1973-ban született Szombathelyen, majd Sárváron nevelkedett. A díjazottnak számos könyve jelent meg, amelyek fontos üzenete, hogy a Biblia elsősorban az élő Isten kapcsolat gyümölcse. A Rába vidék és a Mura vidék szlovén nyelvjárásainak megőrzését szolgáló kulturális projektet mutattak be Szentgotthárdon a Pável Ágoston Múzeumban rendezett workshopon. A Gucimo elnevezésű program keretében a Szentgotthárdi intézmény 59 ezer euró támogatást nyert el egy Európai Uniós programból. A kezdeményezés célja a térség értékes szlovén nyelvjárásainak megőrzése és továbbadása, műhelymunkák, táborok és interaktív foglalkozások segítségével. A célcsoport a szlovén nyelvet oktató intézmények tanulói és a szlovén nemzetiségi önkormányzatok tagjai. Vasvár megyében is megrendüléssel fogadták a hírt, hogy 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színész, aki több szállal is kötődött a térséghez. A halál hírt kedden jelentette be a Nézőművészeti Kft. A népszerű színművész középiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte, a Nagy Lajos gimnázium diákjaként érettségizett. A színész ismert kosárlabda rajongó volt, és fiatal éveiben köteleződött el az Aegis Körmend mellett, amelynek később is lelke szurkolója maradt, a klub közösségi oldalán közzétett búcsú üzenetében emlékezett meg róla. Ezen rászoruló gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyerekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak a felzárkózásokhoz. A segélyszervezet az MTI-hez megküldött közleményében a 13. alkalommal elinduló kampányról azt írta, cél, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekek ilyen módon is esélyt kapjanak. Melegebb időt, szárazabb nyarakat hoz a klímaváltozás a Kárpát-medencébe. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlaghőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózonkoncentráció, hangzott el a Hungarometnon Profit ZRT által szervezett szakmai konferencián Budapesten. Arról is szó volt, egy új éghajlati portált is kialakítanak, ahol az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokat közlik. Az éghajlat.met.hu oldal várhatóan június első hetében válik elérhetővé a nagy közönség számára. Globális élelmiszerválság fenyeget a Hormuzi szoros lezárása miatt. A brit külügyminiszter szerint globális élelmiszerválságot okozhat a Hormuzi szoros lezárása. A külügyminiszter elmondta, hogy korábban naponta átlagosan 90, az utóbbi három hónapban ugyanakkor napi átlagban mindössze 5 hajó jut át a kritikus fontosságú szoroson. A Hormuzi szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala.
1: Sporthírek.
0: Június 27-én 9. alkalommal rendezik meg az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét, a Balaton átevezést. A rendezvény résztvevői kajakkal, kenuval, soppal, sárkányhajóval, vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres útvonalat. Elhangzott, hogy már több mint 2000-en jelentkeztek, online június 24-ig lehet ezt megtenni.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként ezen a napon is kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, a legmelegebb órákban így 24 fokot mérhetünk.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. 99.8. Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Az ablakon még átszűrődik a fény.

0: I'm sorry.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3/C alatt.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink: 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperíző Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
6: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
7: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
9: Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek a Várkertben. Több mint 20 millió forintban részesültek a vasi önkormányzati tűzoltóságok. Intercity kocsikat bérel a MÁV, a nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek június 14-én a Körmendi Várkertben, közölte dr. Szabó Barna videós bejegyzésében a város közösségi oldalán. Az előzetes tájékoztatás szerint a programot a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület közösen rendezi meg a Várkert platánfái és a csónakázótók közötti réten. A rendezvényen helyi DJ-k gondoskodnak a zenéről, a látogatók babzsákokon és pokrócokon pihenhetnek, valamint étel és italárusok is várják az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint az ingyenes program célja a közösségi együttlét erősítése, valamint a tanév végét követő suli búcsúztató és a nyár köszöntése. Szabadtéri zené és mozgás programot szerveznek a kihívás napja alkalmából május 27-én Körmenden az Ökocentrum Ráva Park területén. A Zumbarátok Egyesület eseményén Zumbáz velünk szabadban címmel, padban címmel egy órás szabadtéri zumba foglalkozást tartanak. A részvétel ingyen.

0: önkormányzati tűzoltóság. A támogatás segítségével különféle tűzoltó technikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá. Emellett gépjárművüket és tűzoltó technikai eszközöket újíthatják fel vagy javíthatják meg. Továbbá szertárépítéshez és felújításhoz kapcsolódó költségeket is finanszírozhatnak. A pályázók a megítélt támogatásból 11,6 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó, védőtechnikai és egyéb eszközöket. A Vasvári Tűzoltóság szertár felújításra összesen 7,3 millió forint támogatást nyert el. Tölgyfa ág veszélyeztette a járműforgalmat Nagykölkeden, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A tájékoztatás szerint a körmendi és a szombathelyi hivatásos tűzoltók avatkoztak be a helyszínen. A rajok magasból mentő gépjármű segítségével motoros láncfűrésszel távolították el a veszélyes faágat. Az eset során személyi sérülés nem történt. 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írta a Facebook posztjában Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető indoklása szerint az elmúlt évek vasútromboló politikájának egyik következménye az volt, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán, miután bejárta a tárca a Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lennert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét űrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 ezeren látták a Szépművészeti Múzeumban az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitva tartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum, áll az intézmény közleményében. Tovább súlyosbodott a börtönök túlzsúfoltsága Európában, miközben emelkedik az idősebb és a női fogvatartottak aránya is, derül ki a 47 tagországot tömörítő Európa Tanács közzétett éves börtönstatisztikai jelentéséből. A felmérés szerint 2025. januárjában Európában átlagosan 95,2 fogvatartott jutott 100 férőhelyre, ami enyhe romlást jelent az egy évvel korábbi arányhoz képest.
1: Sporthírek.
0: A várakozásoknak megfelelően Cristiano Ronaldo is ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Az ötszörös aranylabdás támadó a 6. VB-jére készülhet. A portugálok még 2 felkészülési mérkőzést vívnak a rajtig, június 6-án Chilével csapnak össze, 4 nappal később pedig Nigériával találkoznak.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként ezen a napon is kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, a legmelegebb órákban így 24 fokot mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

99.8. Görmend FM. Rápangolva!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend, Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
2: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

FM. A Körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
6: És a Verét Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt tartottak a piacon. Gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések a településvásítási program 2026-os tavaszi ütemében. Több fafajt, köztük gömbszivarfát, kislevelű és amerikai hársat, korai és hegyi juhart, valamint magas kőrist ültettek el a vármegye közterületein. Országosan az elmúlt 5 évben közel 2200 település csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek keretében csaknem 76 ezer fát telepítettek. A program célja, hogy 2026 végére elérje a 100 ezret az elültetett fák száma. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt szervezett az Együttér Egyesület a Körmendi piacon. A vasárnapi munka elnevezésű családi program középpontjában a közösségi mozgás és az egészséges életmód állt. A résztvevők többféle mozgásformát próbálhattak ki. A rendezvény hangulatáról zenei programok is gondoskodtak, a Partium Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és oktatói pedig néptáncbemutatóval és táncházzal színesítették a kínálatot. A délutáni programok során fellépett a Körmendi Idősek Harmóniája énekkar és a Zenitán stúdió, emellett interaktív gyerekműsorok és bábelőadás is várta a családokat. A napot Óriás Buborék Show és Bohóc műsor zárta. A program bevételével az Együttér Egyesület jótékony célokat támogatott. Martos Levente Balázs püspök kapta idén a Stephanus díjat. Teológiai kategóriában Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora kapta idén a Stephanus díjat. Az elismerés a Szent István

0: Pavel Ágoston Múzeumban rendezett workshopon. A Gucimo elnevezésű program keretében a Szent Gotthárdi Intézmény 59 ezer euró támogatást nyert el egy Európai Uniós programból. A kezdeményezés célja a térség értékes szlovén nyelvjárásainak megőrzése és továbbadása, műhelymunkák, táborok és interaktív foglalkozások segítségével. A célcsoport a szlovén nyelvet oktató intézmények tanulói és a szlovén nemzetiségi önkormányzatok tagjai. Vasvár megyében is megrendüléssel fogadták a hírt, hogy 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színész, aki több szállal is kötődött a térséghez. A halál hírt kedden jelentette be a Nézőművészeti Kft. A népszerű színművész középiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte, a Nagy Lajos gimnázium diákjaként érettségizett. A színész ismert kosárlabda rajongó volt, és fiatal éveiben köteleződött el az Aegis Körmend mellett, amelynek később is lelkes szurkolója maradt, a klub közösségi oldalán közzétett búcsú üzenetében emlékezett meg róla. Ezen rászoruló gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyerekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak a felzárkózásokhoz. A segélyszervezet az MTI-hez megküldött közleményében a 13. alkalommal elinduló kampányról azt írta, cél, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekek ilyen módon is esélyt kapjanak. Melegebb időt, szárazabb nyarakat hoz a klímaváltozás a Kárpát-medencébe. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlaghőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózonkoncentráció, hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett szakmai konferencián Budapesten. Arról is szó volt, egy új éghajlati portált is kialakítanak, ahol az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokat közlik. Az éghajlat.met.hu oldal várhatóan június első hetében válik elérhetővé a nagy közönség számára. Globális élelmiszerválság fenyeget a hormuzi szoros lezárása miatt. A brit külügyminiszter szerint globális élelmiszerválságot okozhat a hormuzi szoros lezárása. A külügyminiszter elmondta, hogy korábban naponta átlagosan 90, az utóbbi három hónapban ugyanakkor napi átlagban mindössze 5 hajó jut át a kritikus fontosságú szoroson. A hormuzi szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala.
1: Sporthírek.
0: Június 27-én 9. alkalommal rendezik meg az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét, a Balaton átevezést. A rendezvény résztvevői kajakkal, kenuval, suppal, sárkányhajóval, vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres útvonalat. Elhangzott, hogy már több mint 2000-en jelentkeztek, online június 24-ig lehet ezt megtenni.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként ezen a napon is kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, a legmelegebb órákban így 24 fokot mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, fel még elittem, minden egyben van.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
0: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: És most... A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

99.8. Rathangolva.

0: Mindjárt Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világhírei a 99.8-on.
4: Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek a Várkertben. Több mint 20 millió forintban részesültek a vasi önkormányzati tűzoltóságok. Intercity kocsikat bérel a MÁV, a nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek június 14-én a körmendi Várkertben, közölte dr. Szabó Barna videós bejegyzésében a város közösségi oldalán. Az előzetes tájékoztatás szerint a programot a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület közösen rendezi meg a Várkert platánfái és a csónakázótók közötti réten. A rendezvényen helyi DJ-k gondoskodnak a zenéről, a látogatók babzsákokon és pokrócokon pihenhetnek, valamint étel és italárusok is várják az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint az ingyenes program célja a közösségi együttlét erősítése, valamint a tanév végét követő suli búcsúztató és a nyár köszöntése. Szabadtéri zenés mozgás programot szerveznek a kihívás napja alkalmából május 27-én Körmenden az Ökocentrum Rába Park területén. A Zumbarátok Egyesület eseményén Zumbáz velünk szabadban címmel egy órás szabadtéri zumba foglalkozást tartanak. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A cél a közösségi mozgás népszerűsítése és az aktív egészséges életmód erősítése. A kezdeményezés a kihívás napja országos programjaihoz kapcsolódik, amely a rendszeres testmozgásra és az aktív életmódra hívja fel a figyelmet. A szervezők további közösségi eseményeket is terveznek a nyári időszakban Körmenden. Összesen 21,6 millió forint támogatásban részesül az 5 Vasvár megyei önkormányzati tűzoltóság. A támogatás segítségével különféle tűzoltó technikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá. Emellett gépjárművüket és tűzoltó technikai eszközöket újíthatják fel vagy javíthatják meg. Továbbá szertárépítéshez és felújításhoz kapcsolódó költségeket is finanszírozhatnak. A pályázók a megítélt támogatásból 11,6 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó, védőtechnikai és egyéb eszközöket. A Vasvári Tűzoltóság szertár felújításra összesen 7,3 millió forint támogatást nyert el. Tölgyfa ág veszélyeztette a járműforgalmat Nagykölkeden, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A tájékoztatás szerint a körmendi és a szombathelyi hivatásos tűzoltók avatkoztak be a helyszínen. A rajok magasból mentő gépjármű segítségével motoros láncfűrésszel távolították el a veszélyes faágat. Az eset során személyi sérülés nem történt. 10 Intercity kocsit vesz igénybe.

0: bezárta a tárca a Szalai utcai épületét, és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét űrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 000-en látták a Szépművészeti Múzeumban az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitva tartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum, áll az intézmény közleményében. Tovább súlyosbodott a börtönök túlzsúfoltsága Európában, miközben emelkedik az idősebb és a női fogvatartottak aránya is, derül ki a 47 tagországot tömörítő Európa Tanács közzétett éves börtönstatisztikai jelentéséből. A felmérés szerint 2025. januárjában Európában átlagosan 95,2 fogvatartott jutott 100 férőhelyre, ami enyhe romlást jelent az egy évvel korábbi arányhoz képest.
1: Sporthírek.
0: A várakozásoknak megfelelően Cristiano Ronaldo is ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Az 5-szörös aranylabdás támadó a 6. VB-jére készülhet. A portugálok még 2 felkészülési mérkőzést vívnak a rajtig, június 6-án Chilével csapnak össze, 4 nappal később pedig Nigériával találkoznak.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként ezen a napon is kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, a legmelegebb órákban így 24 fokot mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
2: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres
6: és a Veréb Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felület.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt tartottak a piacon. Gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések a településvásítási program 2026-os tavaszi ütemében. Több fafajt, köztük gömbszivarfát, kislevelű és amerikai hársat, korai és hegyi juhart, valamint magas kőrist ültettek el a vármegye közterületein. Országosan az elmúlt 5 évben közel 2200 település csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek keretében csaknem 76 ezer fát telepítettek. A program célja, hogy 2026 végére elérje a 100 ezret az elültetett fák száma. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt szervezett az Együttér Egyesület a Körmendi piacon. A vasárnapi Muka elnevezésű családi program középpontjában a közösségi mozgás és az egészséges életmód állt. A résztvevők többféle mozgásformát próbálhattak ki. A rendezvény hangulatáról zenei programok is gondoskodtak, a Partium Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és oktatói pedig néptáncbemutatóval és táncházzal színesítették a kínálatot. A délutáni programok során fellépett a Körmendi Idősek Harmóniája énekkar és a Zenitán stúdió, emellett interaktív gyerekműsorok és bábelőadás is várta a családokat. A napot óriás buborék show és bohóc műsor zárta. A program bevételével az Együttér Egyesület jótékony célokat támogatott. Martos Levente Balázs püspök kapta idén a Stephanus díjat. Teológiai kategóriában Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora kapta idén a Stephanus díjat. Az elismerés a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított díja. Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke méltatásában többek között ismertette, Martos Levente Balázs 1973-ban született Szombathelyen, majd Sárváron nevelkedett. A díjazottnak számos könyve jelent meg, amelyek fontos üzenete, hogy a Biblia elsősorban az élő Isten kapcsolat gyümölcse. A Rába vidék és a Mura vidék szlovén nyelvjárásainak megőrzését szolgáló kulturális projektet mutattak be Szentgotthárdon a Pável Ágoston Múzeumban rendezett workshopon. A Gucimo elnevezésű program keretében a Szentgotthárdi intézmény 59 ezer euró támogatást nyert el egy Európai Uniós programból. A kezdeményezés célja a térség értékes szlovén nyelvjárásainak megőrzése és továbbadása, műhelymunkák, táborok és interaktív foglalkozások segítségével. A célcsoport a szlovén nyelvet oktató intézmények tanulói és a szlovén nemzetiségi önkormányzatok tagjai. Vasvár megyében is megrendüléssel fogadták a hírt, hogy 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari-díjas színész, aki több szállal is kötődött a

0: adománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyerekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak a felzárkózásokhoz. A segélyszervezet az MTI-hez megküldött közleményében a 13. alkalommal elinduló kampányról azt írta, cél, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekek ilyen módon is esélyt kapjanak. Melegebb időt, szárazabb nyarakat hoz a klímaváltozás a Kárpát-medencébe. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózonkoncentráció, hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett szakmai konferencián Budapesten. Arról is szó volt, egy új éghajlati portált is kialakítanak, ahol az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokat közlik. Az éghajlat.met.hu oldal várhatóan június első hetében válik elérhetővé a nagy közönség számára. Globális élelmiszerválság fenyeget a hormuzi szoros lezárása miatt. A brit külügyminiszter szerint globális élelmiszerválságot okozhat a hormuzi szoros lezárása. A külügyminiszter elmondta, hogy korábban naponta átlagosan 90, az utóbbi három hónapban ugyanakkor napi átlagban mindössze 5 hajó jut át a kritikus fontosságú szoroson. A hormuzi szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala.
1: Sporthírek.
0: Június 27-én 9. alkalommal rendezik meg az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét, a Balaton átevezést. A rendezvény résztvevői kajakkal, kenuval, suppal, sárkányhajóval, vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres útvonalat. Elhangzott, hogy már több mint 2000-en jelentkeztek, online június 24-ig lehet ezt megtenni.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként ezen a napon is kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, a legmelegebb órákban így 24 fokot mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhúgstól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
4: Reklámot hallottak!
0: És most!
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
2: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek a Várkertben. Több mint 20 millió forintban részesültek a vasi önkormányzati tűzoltóságok. Intercity kocsikat bérel a MÁV, a nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek június 14-én a körmendi Várkertben, közölte dr. Szabó Barna videós bejegyzésében a város közösségi oldalán. Az előzetes tájékoztatás szerint a programot a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület közösen rendezi meg a Várkert platánfái és a csónakázótó közötti réten. A rendezvényen helyi DJ-k gondoskodnak a zenéről, a látogatók babzsákokon és pokrócokon pihenhetnek, valamint étel és italárusok is várják az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint az ingyenes program célja a közösségi együttlét erősítése, valamint a tanév végét követő suli búcsúztató és a nyár köszöntése. Szabadtéri zené és mozgás programot szerveznek a kihívás napja alkalmából május 27-én Körmenden az Ökocentrum Rába Park területén. A Zumbarátok Egyesület eseményén Zumbáz velünk szabadban címmel egy órás szabadtéri zumba foglalkozást tartanak. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A cél a közösségi mozgás népszerűsítése és az aktív egészséges életmód erősítése. A kezdeményezés a kihívás napja országos programjaihoz kapcsolódik, amely a rendszeres testmozgásra és az aktív életmódra hívja fel a figyelmet. A szervezők további közösségi eseményeket is terveznek a nyári időszakban Körmenden. Összesen 21,6 millió forint támogatásban részesül az 5 Vasvár megyei önkormányzati tűzoltóság. A támogatás segítségével különféle tűzoltó technikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá. Emellett gépjárművüket és tűzoltó technikai eszközöket újíthatják fel vagy javíthatják meg. Továbbá szertárépítéshez és felújításhoz kapcsolódó költségeket is finanszírozhatnak. A pályázók a megítélt támogatásból 11,6 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó, védőtechnikai és egyéb eszközöket. A Vasvári Tűzoltóság szertár felújításra összesen 7,3 millió forint támogatást nyert el. Tölgyfa ág veszélyeztette a járműforgalmat Nagykölkeden, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A tájékoztatás szerint a körmendi és a szombathelyi hivatásos tűzoltók avatkoztak be a helyszínen. A rajok magasból mentő gépjármű segítségével motoros láncfűrésszel távolították el a veszélyes faágat. Az eset során személyi sérülés nem történt. 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írta a Facebook posztjában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető indoklása szerint az elmúlt évek vasútromboló politikájának egyik következménye az volt, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán, miután bejárta a tárca a Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét űrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 000-en látták a Szépművészeti Múzeumban az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitva tartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum, áll az intézmény közleményében.

0: aranylabdás támadó a 6. VB-jére készülhet. A portugálok még 2 felkészülési mérkőzést vívnak a rajtig, június 6-án Chilével csapnak össze, 4 nappal később pedig Nigériával találkoznak.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként ezen a napon is kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, erős lesz az északi északnyugati szél, a legmelegebb órákban így 24 fokot mérhetünk.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hihetetlen tévét.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt tartottak a piacon. Gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések a településvásítási program 2026-os tavaszi ütemében. Több fafajt, köztük gömbszivarfát, kislevelű és amerikai hársat, korai és hegyi juhart, valamint magas kőrist ültettek el a vármegye közterületein. Országosan az elmúlt 5 évben közel 2200 település csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek keretében csaknem 76 ezer fát telepítettek. A program célja, hogy 2026 végére elérje a 100 ezret az elültetett fák száma. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt szervezett az Együttér Egyesület a Körmendi piacon. A vasárnapi munka elnevezésű családi program középpontjában a közösségi mozgás és az egészséges életmód állt. A résztvevők többféle mozgásformát próbálhattak ki. A rendezvény hangulatáról zenei programok is gondoskodtak, a Partium Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és oktatói pedig néptánc bemutatóval és táncházzal színesítették a kínálatot. A délutáni programok során fellépett a Körmendi Idősek Harmóniája énekkar és a Zeniten stúdió, emellett interaktív gyerekműsorok és bábelőadás is várta a családokat. A napot Óriás Buborék Show és Bohóc műsor zárta. A program bevételével az Együttér Egyesület jótékony célokat támogatott. Martos Levente Balázs püspök kapta idén a Stephanus díjat. Teológiai kategóriában Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora kapta idén a Stephanus díjat. Az elismerés a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított díja. Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke méltatásában többek között ismertette, Martos Levente Balázs 1973-ban született Szombathelyen, majd Sárváron nevelkedett. A díjazottnak számos könyve jelent meg, amelyek fontos üzenete, hogy a Biblia elsősorban az élő Isten kapcsolat gyümölcse. A Rába vidék és a Mura vidék szlovén nyelvjárásainak megőrzését szolgáló kulturális projektet mutattak be Szentgotthárdon a Pável Ágoston Múzeumban rendezett workshopon. A Gucsimo elnevezésű program keretében a Szentgotthárdi intézmény 59 ezer euró támogatást nyert el egy Európai Uniós programból. A kezdeményezés célja a térség értékes szlovén nyelvjárásainak megőrzése és továbbadása, műhelymunkák, táborok és interaktív foglalkozások segítségével. A célcsoport a szlovén nyelvet oktató intézmények tanulói és a szlovén nemzetiségi önkormányzatok tagjai. Vasvár megyében is megrendüléssel fogadták a hírt, hogy 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Maridíjas színész, aki több szállal is kötődött a térséghez. A halál hírt kedden jelentette be a Nézőművészeti Kft. A népszerű színművész középiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte, a Nagy Lajos gimnázium diákjaként érettségizett. A színész ismert kosárlabda rajongó volt, és fiatal éveiben köteleződött el az Aegis Körmend mellett, amelynek később is lelkes szurkolója maradt, a klub közösségi oldalán közzétett búcsú üzenetében emlékezett meg róla. Ezen rászoruló gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyerekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak a felzárkózásokhoz. A segélyszervezet az MTI-hez megküldött közleményében a 13. alkalommal elinduló kampányról azt írta, cél, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekek ilyen módon is esélyt kapjanak. Melegebb időt, szárazabb nyarakat hoz a klímaváltozás a Kárpát-medencébe. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az

0: Globális élelmiszerválság fenyeget a hormuzi szoros lezárása miatt. A brit külügyminiszter szerint globális élelmiszerválságot okozhat a hormuzi szoros lezárása. A külügyminiszter elmondta, hogy korábban naponta átlagosan 90, az utóbbi három hónapban ugyanakkor napi átlagban mindössze 5 hajó jut át a kritikus fontosságú szoroson. A hormuzi szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala.
1: Sporthírek.
0: Június 27-én 9. alkalommal rendezik meg az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét, a Balaton átevezést. A rendezvény résztvevői kajakkal, kenuval, suppal, sárkányhajóval, vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres útvonalat. Elhangzott, hogy már több mint 2000-en jelentkeztek, online június 24-ig lehet ezt megtenni.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként ezen a napon is kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, a legmelegebb órákban így 24 fokot mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Indult a délután, itt a 99.8-on, Tóth Cili vagyok ma is az éterben, és ott leszek itt önökkel, hozok jó kis érdekességeket, hasznos infókat, na meg persze sok-sok jó zenét. Madonna és a Give It To Me szólt az elmúlt percekben nálunk, a folytatásban Killian Key Blaze You és Like Madness közösen Running Up That Hill érkezik. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk. It doesn't hurt.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen,

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is
1: lesz, még valaki. Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl a dolgok.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Közlekedési információk.
1: Szerencsére ma a térségben nem kell sok helyen forgalomkorlátozásra számítani, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy zökkenőmentes a közlekedés. Viszont Szombathely térségében május elején elkezdődtek az építési munkálatok a 86-os számú főút és a Rumi út találkozásánál lévő csomópontnál. Itt biztosan forgalomkorlátozás, illetve sávlezárás van érvényben, úgyhogy aki erre autózik, annak biztosan meghosszabbodott menetidővel kell számolni, tehát érdemes alternatív útvonalat keresni, hogyha a Vasi megye székhelyre indulnának. Sokfelé élénk erős az észak-észak-nyugati szél, ez egy kicsit ronthat a járművek menet stabilitásán, és természetesen a vezetés közben most elengedhetetlen a napszemüveg, aminek persze részben örülni is kell. Minden esetre, ha tapasztalnak önök is valami oda nem illőt az utakon, azt a Körmend FM Facebook üzenetére tudják elküldeni, mellette pedig vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
0: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Dr. Béres Radics Gigi és a Még nem veszíthetek című legfrissebb közös forgott a 99-80, és ahogy említettem, bár gyönyörű napsütéses időben van részünk, élénk az észak-észak-nyugati szél, a hőmérők higany szele pedig itt a térségben jelenleg 23-24 fok közt mozog, úgyhogy mondhatni, hogy ilyen koranyárias időben van most részünk. És ahogy elnézem, a folytatásban is hasonlóan alakul az időjárás, például a pünkösdi hosszú hétvégén 26-27, sőt, akár 28 fokos maximumokra is lehet számítani, és már az éjszakai hőmérséklet is 10 fok fölött marad, úgyhogy tényleg kellemes kora nyárias időben lesz a hétvégén részünk, úgyhogy mindenképpen érdemes szabadtéri programot tervezni, vagy egy óriási kirándulni. Ma pedig délután, hogyha akár a szabadban töltenék az időt, vagy egy hosszú sétára indulnának, akkor hallgassák a Körben FM-et, ahol most James Hype és a Don't Wake Me Up szól. Jó rádiózás!

Mike Posner segítségével idéztük meg az ibizai nyarat az elmúlt percekben. Tőle szólt az I Took Pill to Ibiza című siker. A folytatásban pedig Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza a hírek után, és folytatjuk a délután, önök se menjenek messzire. A hírek előtt pedig még Calvin Harris és Caspian közösét pörgetem, ami nem más, mint a Release the Pressure. Jó rádiózást!

0: Slowly. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek a Várkertben. Több mint 20 millió forintban részesültek a vasi önkormányzati tűzoltóságok. Intercity kocsikat bérel a MÁV, a nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek június 14-én a körmendi Várkertben, közölte dr. Szabó Barna videós bejegyzésében a város közösségi oldalán. Az előzetes tájékoztatás szerint a programot a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület közösen rendezi meg a Várkert platánfái és a csónakázótó közötti réten. A rendezvényen helyi DJ-k gondoskodnak a zenéről, a látogatók babzsákokon és pokrócokon pihenhetnek, valamint étel és italárusok is várják az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint az ingyenes program célja a közösségi együttlét erősítése, valamint a tanév végét követő suli búcsúztató és a nyár köszöntése. Szabadtéri zenés mozgásprogramot szerveznek a kihívás napja alkalmából május 27-én Körmenden az Ökocentrum Rába Park területén. A Zumbarátok Egyesület eseményén Zumbáz velünk szabadban címmel egy órás szabadtéri zumba foglalkozást tartanak. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A cél a közösségi mozgás népszerűsítése és az aktív egészséges életmód erősítése. A kezdeményezés a kihívás napja országos programjaihoz kapcsolódik, amely a rendszeres testmozgásra és az aktív életmódra hívja fel a figyelmet. A szervezők további közösségi eseményeket is terveznek a nyári időszakban Körmenden. Összesen 21,6 millió forint támogatásban részesül az 5 Vasvár megyei önkormányzati tűzoltóság. A támogatás segítségével különféle tűzoltó technikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá. Emellett gépjárművüket és tűzoltó technikai eszközöket újíthatják fel vagy javíthatják meg, továbbá szertárépítéshez és felújításhoz kapcsolódó költségeket is finanszírozhatnak. A pályázók a megítélt támogatásból 11,6 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó, védőtechnikai és egyéb eszközöket. A Vasvári Tűzoltóság szertár felújításra összesen 7,3 millió forint támogatást nyert el. Tölgyfa ág veszélyeztette a járműforgalmat Nagykölkeden, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A tájékoztatás szerint a körmendi és a szombathelyi hivatásos tűzoltók avatkoztak be a helyszínen. A rajok magasból mentő gépjármű segítségével motoros láncfűrésszel távolították el a veszélyes faágat. Az eset során személyi sérülés nem történt. 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írta a Facebook posztjában Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető indoklása szerint az elmúlt évek vasútromboló politikájának egyik következménye az volt, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán, miután bejárta a tárca a Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Landert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét űrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 000-en látták a Szépművészeti Múzeumban az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitva tartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum, áll az intézmény közleményében. Tovább súlyosbodott a börtönök túlzsúfoltsága Európában, miközben emelkedik az idősebb és a női fogvatartottak aránya is, derül ki a 47 tagországot tömörítő Európa Tanács közzétett éves börtönstatisztikai jelentéséből. A felmérés szerint 2025. januárjában Európában átlagosan 95,2 fogvatartott jutott 100 férőhelyre, ami enyhe romlást jelent az egy évvel korábbi arányhoz képest.
0: Sporthírek.
4: A várakozásoknak megfelelően Cristiano Ronaldo is ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Az ötszörös aranylabdás támadó a 6. VB-jére készülhet. A portugálok még 2 felkészülési mérkőzést vívnak a rajtig, június 6-án Chilével csapnak össze, 4 nappal később pedig Nigériával találkoznak.
0: Időjárás jelentés.
4: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, észak-keleten néhol viharos lesz az északi-észak-keleti szél, délután 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Egy újabb órája indult el a délutának itt a 99.8 hullámhoztán, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, hiszen jó zenéket pörgetek a folytatásban, és ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy egy kicsit felpörgessük azt a fránya munkaidőt, amiből bizony mai nap már nincs sok hátra, és mondhatjuk, hogy csütörtök van, azaz kispéntek, holnap van a hét utolsó munkanapja többünknek, aztán kitör a háromnapos hosszú hétvége, ahogy pedig az előző órában említettem, nagyon jó időt ígérnek a meteorológusok, hogy érdemes lesz kihasználni. Viszont a folytatásban érdemes lesz bennünket hallgatni, hiszen hamarosan a Kowalski meg a Vega és a Sodor jön című legfrissebbjük szól, előtte pedig Taylor Swift és a The Fate of Aphelia indul. Jó rádiózást! I heard you.

Sheeran és a Sapphire szólt a Város Rádiójában a 99.8-on. Afrojack és Rabel közösen a Team Fit-tól érkezik a folytatásban. Itt lesz velünk Zola és a Sehova se passzolok, valamint Sheen, Szi és a Boss Up című újdonsága is szól. Jó rádiózást a folytatásban is velünk!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

Sehova se passzolok Zolától, ez a jó kis dansz volt az elmúlt percekben itt a 99.8-on. Az idei labdarúgó világbajnokságon a foci, a zene és a jótékonyság is találkozik. Ahogy már többször is beszámoltam róla, ugye az idei évben 16 év után ismét Shakirát érte a megtiszteltetés, hogy a FIFA világbajnokság hivatalos himnuszát ő jegyezze. Persze most az idei évben Burna Boy-jal közösen készült ez a dal, aminek ugye az a címe, hogy Die Die. Ezt a következő időszakban szerintem nagyon sokat fogjuk hallani, és mondhatjuk talán, hogy a nyár egyik slágere lesz. Viszont egy fontos üzenetet is közvetít, mégpedig a fiatalok felé, hogy merjenek nagyot álmodni, és soha ne adják fel a céljaikat. A dal a futball szenvedélyét kapcsolja össze a kitartással és az önbizalommal. A szöveg olyan legendák előtt tisztelek, mint Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi és Kylian Mbappé, emlékeztetve arra, hogy minden világsztár egy álmodozó gyerekként kezdte. A projekt ráadásul jótékonysági célt is szolgál, hiszen Shakira a dal jogainak teljes bevételét a Global Citizen Education Fund számára ajánlotta fel, amely a hátrányos helyzetű gyermekek oktatását és sportolási lehetőségeit támogatja világszerte. A cél, hogy a VB döntőjéig 100 millió dollárt gyűjtsenek össze. És ez még nem minden, hiszen a kolumbiai szupersztár minden eladott koncertjegy után is támogatja az alapot közelgő turnéján. A koncert körül egyébként elképesztő sikerszéria, több mint 3,3 millió néző, rekordbevétel és teltházas stadion koncertek fűződnek hozzá. Shakira nemrég a legendás Rio-i Copacabana parton adott ingyenes koncertet több mint 2 millió ember előtt, amellyel új rekordot állított fel a világ egyik legnagyobb szabadtéri koncert sorozatában. A világbajnokság döntőjén pedig történelmi show is készül, erről is beszámoltam a napokban, Shakira félidei műsorban lép majd fel olyan világsztárok mellett, mint Madonna, valamint a BTS. Tehát a Die Die már most hatalmas nemzetközi figyelmet kapott, és könnyen lehet, hogy a következő évek egyik legnagyobb sporthimnusz lesz, és akkor meg is hallgatjuk ezt a sikert a folytatásban, itt a 99.8-on.

Újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hozza ismét a legfontosabb híreket, infokat, aztán jövök vissza délután folytatásával, úgyhogy önök se menjenek nagyon messzire a készülék.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
6: És a Veréb Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt tartottak a piacon. Gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések a településvásítási program 2026-os tavaszi ütemében. Több fafajt, köztük gömbszivarfát, kislevelű és amerikai hársat, korai és hegyi juhart, valamint magas kőrist ültettek el a vármegye közterületein. Országosan az elmúlt 5 évben közel 2200 település csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek keretében csaknem 76 ezer fát telepítettek. A program célja, hogy 2026 végére elérje a 100 ezret az elültetett fák száma. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt szervezett az Együttér Egyesület a Körmendi piacon. A vasárnapi munka elnevezésű családi program középpontjában a közösségi mozgás és az egészséges életmód állt. A résztvevők többféle mozgásformát próbálhattak ki. A rendezvény hangulatáról zenei programok is gondoskodtak, a Partium Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és oktatói pedig néptánc bemutatóval és táncházzal színesítették a kínálatot. A délutáni programok során fellépett a Körmendi Idősek Harmóniája énekkar és a Zenitán stúdió, emellett interaktív gyerekműsorok és bábelőadás is várta a családokat. A napot óriás buborék show és bohóc műsor zárta, a program bevételével az Együttér Egyesület jótékony célokat támogatott. Martos Levente Balázs püspök kapta idén a Stephanus díjat. Teológiai kategóriában Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora kapta idén a Stephanus díjat. Az elismerés a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított díja. Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke méltatásában többek között ismertette, Martos Levente Balázs 1973-ban született Szombathelyen, majd Sárváron nevelkedett. A díjazottnak számos könyve jelent meg, amelyek fontos üzenete, hogy a Biblia elsősorban az élő Isten kapcsolat gyümölcse. A Rába vidék és a Mura vidék szlovén nyelvjárásainak megőrzését szolgáló kulturális projektet mutattak be Szentgotthárdon a Pável Ágoston Múzeumban rendezett workshopon. A Gucsimo elnevezésű program keretében a Szentgotthárdi intézmény 59 ezer euró támogatást nyert el egy Európai Uniós programból. A kezdeményezés célja a térség értékes szlovén nyelvjárásainak megőrzése és továbbadása, műhelymunkák, táborok és interaktív foglalkozások segítségével. A célcsoport a szlovén nyelvet oktató intézmények tanulói és a szlovén nemzetiségi önkormányzatok tagjai. Vasvár megyében is megrendüléssel fogadták a hírt, hogy 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színész, aki több szállal is kötődött a térséghez. A halál hírt kedden jelentette be a Nézőművészeti Kft. A népszerű színművész középiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte, a Nagy Lajos gimnázium diákjaként érettségizett. A színész ismert kosárlabda rajongó volt, és fiatal éveiben köteleződött el az Aegis Körmend mellett, amelynek később is lelkes szurkolója maradt, a klub közösségi oldalán közzétett búcsú üzenetében emlékezett meg róla. 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyerekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak a felzárkózásokhoz. A segélyszervezet az MTI-hez megküldött közleményében a 13. alkalommal elinduló kampányról azt írta, cél, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekek ilyen módon is esélyt kapjanak. Melegebb időt, szárazabb nyarakat hoz a klímaváltozás a Kárpát-medencébe. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózonkoncentráció, hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett szakmai konferencián Budapesten. Arról is szó volt, egy új éghajlati portált is kialakítanak, ahol az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokat közlik. Az éghajlat.med.hu oldal várhatóan június első hetében válik elérhetővé a nagy közönség számára. Globális élelmiszerválság fenyeget a hormuzi szoros lezárása miatt. A brit külügyminiszter szerint globális élelmiszerválságot okozhat a hormuzi szoros lezárása. A külügyminiszter elmondta, hogy korábban naponta átlagosan 90, az utóbbi három hónapban ugyanakkor napi átlagban mindössze 5 hajó jut át a kritikus fontosságú szoroson. A hormuzi szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala.
0: Sporthírek.
1: Június 27-én 9. alkalommal rendezik meg az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét, a Balaton átevezést. A rendezvény résztvevői kajakkal, kenuval, suppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres útvonalat. Elhangzott, hogy már több mint 2000-en jelentkeztek, online június 24-ig lehet ezt megtenni.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy futó zápor esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol

itt vagyok, a délutánunk harmadik órája indult el itt a 99.80, Tóth Cili vagyok továbbra is, tartsanak velem. Mozi ajánlózunk a folytatásban, hiszen ma este ismét nyitja a kapuit a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház, de mi a holnapi Gondolatok és Érzések filmklubbal fogunk egy kicsit bővebben foglalkozni, hiszen az utolsó vetítéshez érkezett a klub, legalábbis a nyári szünet előtti utolsó vetítéshez, hogy mit láthatunk, az pedig majd maga Fodor Sándor író, újságíró, a filmklub házigazdája fogja elárulni nekünk. Addig pedig a zené a főszerep, úgyhogy ha már ilyen gyönyörű szépen süt a nap, akkor miért is ne szólhatna erről a következő dal, az emberektől. Jó rádiózást!

egyre nagyobb divat. A kovászos kenyér, és ma már szinte minden bolcon találkozhatunk vele. Csak attól, hogy egy kenyérre ráírják, hogy kovászos, még nem biztos, hogy hagyományos kovásszal készült. Az igazi kovászos kenyér készítése hosszú folyamat, lisztből, vízből készített természetes kovász segítségével erjed a tészta, akár több napon keresztül, és ez adja a kenyér jellegzetes, enyhén savanykás ízét, lyukacsos belsejét, nem meg a rugalmas állagát. A szakértők szerint azonban sok bolti kovászos kenyér valójában gyorsított eljárással készül, gyakran ipari élesztőt használnak, savasító anyagokkal próbálják utánozni az ízt, sőt tartósítószerek és állományjavítók is kerülhetnek a tésztába, hogy gyorsabban és olcsóbban lehessen előállítani. A legegyszerűbb árulkodó jel az összetevő lista. Egy valódi kovászos kenyérhez általában elég liszt, víz és só. Ha hosszú, bonyolult összetevő sort látunk, vagy különféle savasító anyagokat, például citromsavat vagy aszkorbinsavat, akkor jó eséllyel csak kovászos hatású kenyérről van szó. Sokan éppen ezért keresik az igazi kovászos kenyeret, mert a hosszú erjedési folyamat miatt könnyebben emészthetőnek tartják, ráadásul az íze is jóval karakteresebb. A pékek szerint, aki valódi kovászos kenyeret szeretne, annak érdemesebb, kisebb kézműves pékségekben vagy termelői piacokon körülnézni, ahol általában átláthatóbb a készítési folyamat, na meg az alapanyagok eredete is. Tehát, ahogy szokták mondani, a kovászos kenyére is igaz ez, hogy nem mind arany, ami fénylik, ez esetben pedig nem minden kovászos, ami kovászosnak van írva. Strangers from strangers.

0: folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
4: Reklámot hallottak!
0: És most!
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mozi ajánló.
1: Nyári szünet előtti utolsó vetítésére készül a Gondolatok és Érzések Filmklub, hogy mire számíthatunk ezen a héten pénteken este 17:30-kor a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínházba, azt a következő percekben a Filmklub házigazdája Fodor Sándor író újságíró árulja el nekünk.
2: Ennek a sorozatnak a zárása érdekes módon egy olyan rendezőhöz visz vissza minket, akivel tulajdonképpen kezdtük Filmklubot, ez pedig nem más, mint az olasz Paolo Sorrentino, szintén nagy kedvenc, akinek a Kegyelem című filmjét fogjuk levetíteni egész pontosan május 22-én, és Sorrentino a tőle megszokott zseniálisan szép, de ugyanakkor ellentmondásos világba fogja elvinni a nézőket. Egy olyan politikust játszott el, aki tényleg mélységesen jót akar az embereknek, pozitív értelemben. Tudom, hogy ez eléggé szokatlan. Politikussal fejezzük be májusban Paolo Sorrentino rendezésében.
1: Tehát, ahogy hallhatták, Fodor Sándortól a történet középpontjában Olaszország képzeletbeli elnöke áll majd, aki egész életében a törvények és az elvek embere volt. Nyugdíjazása előtt azonban olyan döntések elé kerül, amelyek napjainkban kérdőjelezik meg mindazt, amiben eddig itt két kegyelmi kérvény és egy vitatott törvény aláírása nem csak politikai, hanem mélyen személyes dilemmává válik a számára. Paolo Sorrentino filmje egyébként a Velencei Filmfesztiválon 7 díjat zsebelt be, köztük a legjobb színésznek járó elismerést is, ezt pedig Tony Servillo hozta el, aki a főszerepet játsza ebben a remek alkotásban, és ezt az alakítását már most sokan a pályafutása egyik legerősebb szerepének tartják. Tehát a film egyszerre komoly és ironikus, látványos és gondolatébresztő, szóval pontosan olyan különleges hangulatú mozi, amilyet Paolo Sorrentinótól megszokhattunk. Tehát a Kegyelem című film lesz látható holnap este 17:30-tól a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínházban a Gondolatok és Érzések Filmklub nyári szabadság előtti utolsó vetítése keretében.

Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabinak adom át ismét a stúdiót, hozta a legfontosabb híreket, infókat 4-kor, majd pedig jövök vissza a délután utolsó órájával, úgyhogy nagyon messzire. Önök sem menjenek a hírek előtt, pedig még Katrina and the Waves és a Walking on Sunshine szól nálunk, valamint Bruce Springsteen és a Turn Back the Hands of Time. Jó rádiózást!

0: folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3/C alatt.
2: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek a Várkertben. Több mint 20 millió forintban részesültek a vasi önkormányzati tűzoltóságok. Intercity kocsikat bérel a MÁV, a nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek június 14-én a körmendi Várkertben, közölte dr. Szabó Barna videós bejegyzésében a város közösségi oldalán. Az előzetes tájékoztatás szerint a programot a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület közösen rendezi meg a Várkert platánfái és a csónakázótók közötti réten. A rendezvényen helyi DJ-k gondoskodnak a zenéről, a látogatók babzsákokon és pokrócokon pihenhetnek, valamint étel és italárusok is várják az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint az ingyenes program célja a közösségi együttlét erősítése, valamint a tanév végét követő suli búcsúztató és a nyár köszöntése. Szabadtéri zené és mozgás programot szerveznek a kihívás napja alkalmából május 27-én Körmenden az Ökocentrum Rába Park területén. A Zumbarátok Egyesület eseményén Zumbáz velünk szabadban címmel egy órás szabadtéri zumba foglalkozást tartanak. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A cél a közösségi mozgás népszerűsítése és az aktív egészséges életmód erősítése. A kezdeményezés a kihívás napja országos programjaihoz kapcsolódik, amely a rendszeres testmozgásra és az aktív életmódra hívja fel a figyelmet. A szervezők további közösségi eseményeket is terveznek a nyári időszakban Körmenden. Összesen 21,6 millió forint támogatásban részesül az 5 Vasvár megyei önkormányzati tűzoltóság. A támogatás segítségével különféle tűzoltó technikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá. Emellett gépjárművüket és tűzoltó technikai eszközöket újíthatják fel vagy javítathatják meg, Továbbá szertárépítéshez és felújításhoz kapcsolódó költségeket is finanszírozhatnak. A pályázók a megítélt támogatásból 11,6 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó, védőtechnikai és egyéb eszközöket. A Vasvári Tűzoltóság szertár felújításra összesen 7,3 millió forint támogatást nyert el. Tölgyfa ág veszélyeztette a járműforgalmat Nagykölkeden, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A tájékoztatás szerint a körmendi és a szombathelyi hivatásos tűzoltók avatkoztak be a helyszínen. A rajok magasból mentő gépjármű segítségével motoros láncfűrésszel távolították el a veszélyes faágat. Az eset során személyi sérülés nem történt. 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írta a Facebook posztjában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető indoklása szerint az elmúlt évek vasútromboló politikájának egyik következménye az volt, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, ezt írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, miután bejárta a tárca a Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét űrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 000-en látták a Szépművészeti Múzeumban az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum, áll az intézmény közleményében. Tovább súlyosbodott a börtönök túlzsúfoltsága Európában, miközben emelkedik az idősebb és a női fogvatartottak aránya is, derül ki a 47 tagországot tömörítő Európa Tanács közzétett éves börtönstatisztikai jelentéséből. A felmérés szerint 2025. januárjában Európában átlagosan 95,2 fogvatartott jutott 100 férőhelyre, ami enyhe romlást jelent az egy évvel korábbi arányhoz képest.
0: Sporthírek.
8: A várakozásoknak megfelelően Cristiano Ronaldo is ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Az ötszörös aranylabdás támadó a 6. VB-jére készülhet. A portugálok még 2 felkészülési mérkőzést vívnak a rajtig, június 6-án Chilével csapnak össze, 4 nappal később pedig Nigériával találkoznak.
0: Időjárás jelentés.
8: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, észak-keleten néhol viharos lesz az északi-észak-keleti szél, délután 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Mai délutánunk utolsó óráját indítottam útnak, néhány perc itt a 99.8-on. Én Tucili vagyok, továbbra is tartsanak velem, hiszen már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, nem meg persze sok jó zenével. NF James Arthur, valamint Gwen Stefani indították az utolsó órát, Tycra Pop és Charlie XCX pedig érkezik közösükkel az I Love It-tal a folytatásban, valamint szól majd ember Mark, Törőcsik Franciska és Subec Tamás közöse is a Szerelem vonat. Jó rádiózást!

Dove Cameron és a Whatever You Like szólt a 99-8-on, és most, hogy megérkezik végre a jó idő, egyre többen indulunk kirándulni, bringázni, vagy csak sétálni a természetben, a szabadtéri programokkal együtt pedig ismét megjelentek a kullancsok is, bár eddig is voltak, viszont a jó idő nekik is kedvez. A szakemberek szerint pedig a problémát nem maga a kullancscsípés jelenti, hanem az, hogy bizonyos kullancsok bizony veszélyes betegségeket, például Lyme-kort terjeszthetnek. A megelőzés ezért különösen fontos. Kiránduláskor érdemes hosszú nadrágot és hosszújú felsőt viselni, a ruhát pedig lehetőleg betűrni, hogy a kullancsok ne férjenek közel a bőrünkhöz. Hazatérés után pedig alapos kullancsvizsgálat ajánlott, különösen a hajlatokban, tért hajlatnál, hónajnál és a fejbőr környékén. A kullancs csípését sokszor észre se vesszük, mivel az állat érzéstelenítő anyagot juttat a bőrbe. Ha pedig mégis találunk egyet, nem szabad pánikba esni. Egy csipesszel vagy kullancs eltávolító eszközzel óvatosan, de határozott mozdulattal kell eltávolítani. Fontos, hogy lehetőleg a feje se szakadjon be. A szakértők szerint önmagában egy kis piros folt vagy enyhe duzzanat még természetes reakció lehet, ha azonban a bőrpír terjedni kezd, gyűrű alakúvá válik, vagy influenza-szerű tünetek jelentkeznek, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. A jó hír, hogy nem minden kullancs fertőzött, így nincs ok túlzott aggodalomra. Egy kis odafigyeléssel továbbra is nyugodtan élvezhetjük a természetet és a nyári kirándulásokat. Úgyhogy eljött az időszaka annak, hogy bizony esténként érdemes még alaposabban átvizsgálni magunkat, a gyerekeket, de érdemes a kis házi kedvenceinket is böngészni naponta, hiszen őket is veszélyeztetik a kullancsok által hozott betegségek.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
2: Reklámot hallottak.
0: És most.
2: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Twenty One Pilots és a Shy Way forgott a 99-80 hamarosan a Kings of Leon érkezik a Two Space című tavalyi dalával, szól majd Maroon 5 és Cardi B közöse 2018-ban a Girls Like You, előttük pedig Natalie Taylor és Martin Jensen, valamint a Surrender indul. Jó rádiózást! We live.

Maroon 5 és Cardi B Girls Like You című sikere után pedig talán azt mondom, hogy a délután legérdekesebb hírét hozom. A zenerajongók szerintem már nagyon jól tudják, hogy milyen koncertekre és milyen albumokra várnak az idei év hátralévő részében. Az idei nyár a koncertélményekről fog szólni Budapesten, hiszen egymás után érkeznek a világsztárok, és a következő hónapban szinte minden héten lesz szok arra, hogy bulizhassunk. Június 5-én például Álvaro Soler tér vissza Budapestre, aki a Sofia című slágerrel robbant be a nemzetközi zenei életbe. Az énekes új albuma az El Camino személyesebb hangvételű lett, saját útkereséséről, lelassulásáról és a digitális világból való kiszakadás fontosságáról szól. Aztán ugyanezen az esten különleges koncerttel készül Holly Higginson, erről tegnap is beszámoltam, akit ugye sokan a Bridgerton család Johnjaként ismerünk. Modern Oli néven indított zenei projektjével érkezik Budapestre egy nagyon privát buliba. Június 7-én érkezik az álomszerű látványvilágáról híres Empire of the Sun, akik a Budapest Park közönségét repítik majd egy futurisztikus szintipop univerzumba, olyan slágerekkel, mint a Walking on a Dream, vagy a We Are the People. Aztán a nyár egyik legnagyobb bulija minden bizonnyal Jason Derulo-é lesz, aki június 10-én érkezik hazánkba a The Last Dance World Tour keretében, olyan gigas slágerekkel, mint a Talk Dirty, a Swala, vagy a Savage Love. Az indie folk rajongók számára igazi történelmi pillanat lesz, hogy az izlandi Of Monsters and Men pályafutása során először lép fel hazánkban, mégpedig június 22-én. Július végén tovább fokozódik a Sztárparádé, 27-én ugyanis, július 27-én magyarországi első koncertjét adja Charlie Puth, aki olyan világslágerekkel vált ismerté, mint az Attention vagy a We Don't Talk Anymore. Két nappal később pedig július 29-én Rita Ora is debütál nálunk, ahol várhatóan felcsendülnek majd legismertebb dalai, köztük az Anywhere és a Let You Love Me is. És hogyha mindez még nem lenne elég, akkor július 31-én Ariana Grande jelentkezik egy új albummal, Petal című lemez. Az énekesnő szerint egy vadregényes utazás lesz az önismeret, a fejlődés és az újrakezdés témáiba. Tehát a koncertrajongók számára igazi zenei maraton lesz az idei nyár, és persze új albumokban is bővelkedhetnek.

0: itt a vége a mai délutánunknak. Mindjárt 5 óra, úgyhogy Lakosi Gabinak át is adom a helyem a stúdióban, hozzá a legfontosabb híreket, infókat 5-kor, aztán pedig érkeznek a folytatásban is a jó zenék, úgyhogy ne menjenek nagyon messzire a készülékektől. Már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt is. Holnap számítok a figyelmükre egy jó kis hétzáró délutánnal, ugyanígy 1 és 5 között leszek itt az éterben. Mára pedig köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, az elmúlt 4 órában Tóth Szilit hallották. További szép estét kívánok, és persze jó rádiózást. Holnap pedig várom Önöket.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
6: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
7: És a Verét Tomi.
6: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
7: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet. Ugyan

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt tartottak a piacon. Gyerekek nyári táborosztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések a településvásítási program 2026-os tavaszi ütemében. Több fafajt, köztük gömbszivarfát, kislevelű és amerikai hársat, korai és hegyi juhart, valamint magas kőrist ültettek el a vármegye közterületein. Országosan az elmúlt 5 évben közel 2200 település csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek keretében csaknem 76 ezer fát telepítettek. A program célja, hogy 2026 végére elérje a 100 ezret az elültetett fák száma. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt szervezett az Együttér Egyesület a Körmendi piacon. A vasárnapi Muka elnevezésű családi program középpontjában a közösségi mozgás és az egészséges életmód állt. A résztvevők többféle mozgásformát próbálhattak ki. A rendezvény hangulatáról zenei programok is gondoskodtak, a Partium Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és oktatói pedig néptánc bemutatóval és táncházzal színesítették a kínálatot. A délutáni programok során fellépett a Körmendi Idősek Harmóniája énekkar és a Zenitán stúdió, emellett interaktív gyerekműsorok és bábelőadás is várta a családokat. A napot Óriás Buborék Show és Bohóc műsor zárta. A program bevételével az Együttér Egyesület jótékony célokat támogatott. Martos Levente Balázs püspök kapta idén a Stephanus díjat. Teológiai kategóriában Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora kapta idén a Stephanus díjat. Az elismerés a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított díja. Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke méltatásában többek között ismertette, Martos Levente Balázs 1973-ban született Szombathelyen, majd Sárváron nevelkedett. A díjazottnak számos könyve jelent meg, amelyek fontos üzenete, hogy a Biblia elsősorban az élő Isten kapcsolat gyümölcse. A Rába vidék és a Mura vidék szlovén nyelvjárásainak megőrzését szolgáló kulturális projektet mutattak be Szentgotthárdon a Pável Ágoston Múzeumban rendezett workshopon. A Gucsimo elnevezésű program keretében a Szentgotthárdi intézmény 59 ezer euró támogatást nyert el egy Európai Uniós programból. A kezdeményezés célja a térség értékes szlovén nyelvjárásainak megőrzése és továbbadása, műhelymunkák, táborok és interaktív foglalkozások segítségével. A célcsoport a szlovén nyelvet oktató intézmények tanulói és a szlovén nemzetiségi önkormányzatok tagjai. Vasvár megyében is megrendüléssel fogadták a hírt, hogy 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színész, aki több szállal is kötődött a térséghez. A halál hírt kedden jelentette be a Nézőművészeti Kft. A népszerű színművész középiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte, a Nagy Lajos gimnázium diákjaként érettségizett. A színész ismert kosárlabda rajongó volt, és fiatal éveiben köteleződött el az Aegis Körmend mellett, amelynek később is lelke szurkolója maradt, a klub közösségi oldalán közzétett búcsú üzenetében emlékezett meg róla. Ezen rászoruló gyermek nyári táborosztatására indít országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyerekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak a felzárkózásokhoz. A segélyszervezet az MTI-hez megküldött közleményében a 13. alkalommal elinduló kampányról azt írta, cél, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekek ilyen módon is esélyt kapjanak. Melegebb időt, szárazabb nyarakat hoz a klímaváltozás a Kárpát-medencébe. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlaghőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció, hangzott el a Hungarometnon Profit ZRT által szervezett szakmai konferencián Budapesten. Arról is szó volt, egy új éghajlati portált is kialakítanak, ahol az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokat közlik. Az éghajlat.met.hu oldal várhatóan június első hetében válik elérhetővé a nagy közönség számára. Globális élelmiszerválság fenyeget a hormuzi szoros lezárása miatt. A brit külügyminiszter szerint globális élelmiszerválságot okozhat a hormuzi szoros lezárása. A külügyminiszter elmondta, hogy korábban naponta átlagosan 90, az utóbbi 3 hónapban ugyanakkor napi átlagban mindössze 5 hajó jut át a kritikus fontosságú szoroson. A hormuzi szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala.
0: Sporthírek.
2: Június 27-én 9. alkalommal rendezik meg az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét, a Balaton átevezést. A rendezvény résztvevői kajakkal, kenuval, suppal, sárkányhajóval, vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres útvonalat. Elhangzott, hogy már több mint 2000-en jelentkeztek, online június 24-ig lehet ezt megtenni.
0: Időjárás jelentés.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, délután 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: forget you.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek a Várkertben. Több mint 20 millió forintban részesültek a vasi önkormányzati tűzoltóságok. Intercity kocsikat bérel a MÁV a nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek június 14-én a Körmendi Várkertben, közölte dr. Szabó Barna videós bejegyzésében a város közösségi oldalán. Az előzetes tájékoztatás szerint a programot a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület közösen rendezi meg, a Várkert platánfái és a csónakázótók közötti réten. A rendezvényen helyi DJ-k gondoskodnak a zenéről, a látogatók babzsákokon és pokrócokon pihenhetnek, valamint étel és italárusok is várják az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint az ingyenes program célja a közösségi együttlét erősítése, valamint a tanév végét követő suli búcsúztató és a nyár köszöntése. Szabadtéri zené- és mozgásprogramot szerveznek a kihívás napja alkalmából május 27-én Körmenden az Ökocentrum Rába Park területén. A Zumbarátok Egyesület eseményén Zumbáz velünk szabadban címmel egy órás szabadtéri zumba foglalkozást tartanak. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A cél a közösségi mozgás népszerűsítése és az aktív egészséges életmód erősítése. A kezdeményezés a kihívás napja országos programjaihoz kapcsolódik, amely a rendszeres testmozgásra és az aktív életmódra hívja fel a figyelmet. A szervezők további közösségi eseményeket is terveznek a nyári időszakban Körmenden. Összesen 21,6 millió forint támogatásban részesül az 5 Vasvár megyei önkormányzati tűzoltóság. A támogatás segítségével különféle tűzoltó technikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá. Emellett gépjárművüket és tűzoltó technikai eszközöket újíthatják fel vagy javíthatják meg. Továbbá szertárépítéshez és felújításhoz kapcsolódó költségeket is finanszírozhatnak. A pályázók a megítélt támogatásból 11,6 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó, védőtechnikai és egyéb eszközöket. A vasvári tűzoltóság szertár felújításra összesen 7,3 millió forint támogatást nyert el. Tölgyfa ág veszélyeztette a járműforgalmat Nagykölkeden, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A tájékoztatás szerint a körmendi és a szombathelyi hivatásos tűzoltók avatkoztak be a helyszínen. A rajok magasból mentő gépjármű segítségével motoros láncfűrésszel távolították el a veszélyes faágat. Az eset során személyi sérülés nem történt. 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írta a Facebook posztjában Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető indoklása szerint az elmúlt évek vasútromboló politikájának egyik következménye az volt, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán, miután bejárta a tárca a Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. 3 héttel tovább június 14-ig látogatható az Öröklét űrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 ezeren látták a Szépművészeti Múzeumban az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitva tartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum, áll az intézmény közleményében. Tovább súlyosbodott a börtönök túlzsúfoltsága Európában, miközben emelkedik az idősebb és a női fogvatartottak aránya is, derül ki a 47 tagországot tömörítő Európa Tanács közzétett éves börtönstatisztikai jelentéséből. A felmérés szerint 2025. januárjában Európában átlagosan 95,2 fogvatartott jutott 100 férőhelyre, ami enyhe romlást jelent az egy évvel korábbi arányhoz képest.
1: Sporthírek.
2: A várakozásoknak megfelelően Cristiano Ronaldo is ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Az ötszörös aranylabdás támadó a hatodik VB-jére készülhet. A portugálok még két felkészülési mérkőzést vívnak a rajtig, június 6-án Chilével csapnak össze, 4 nappal később pedig Nigériával találkoznak.
1: Időjárás jelentés.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, délután 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt tartottak a piacon. Gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések a településvásítási program 2026-os tavaszi ütemében. Több fafajt, köztük gömbszivarfát, kislevelű és amerikai hársat, korai és hegyi juhart, valamint magas kőrist ültettek el a vármegye közterületein. Országosan az elmúlt 5 évben közel 2200 település csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek keretében csaknem 76 ezer fát telepítettek. A program célja, hogy 2026 végére elérje a 100 ezret az elültetett fák száma. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt szervezett az Együttér Egyesület a Körmendi piacon. A vasárnapi Muka elnevezésű családi program középpontjában a közösségi mozgás és az egészséges életmód állt. A résztvevők többféle mozgásformát próbálhattak ki. A rendezvény hangulatáról zenei programok is gondoskodtak, a Partium Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és oktatói pedig néptánc bemutatóval és táncházzal színesítették a kínálatot. A délutáni programok során fellépett a Körmendi Idősek Harmóniája énekkar és a Zenitán stúdió, emellett interaktív gyerekműsorok és bábelőadás is várta a családokat. A napot Óriás Buborék Show és Bohóc műsor zárta, a program bevételével az Együttér Egyesület jótékony célokat támogatott. Martos Levente Balázs püspök kapta idén a Stephanus díjat. Teológiai kategóriában Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora kapta idén a Stephanus díjat. Az elismerés a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított díja. Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke méltatásában többek között ismertette, Martos Levente Balázs 1973-ban született Szombathelyen, majd Sárváron nevelkedett. A díjazottnak számos könyve jelent meg, amelyek fontos üzenete, hogy a Biblia elsősorban az élő Isten kapcsolat gyümölcse. A Rába vidék és a Mura vidék szlovén nyelvjárásainak megőrzését szolgáló kulturális projektet mutattak be Szentgotthárdon a Pável Ágoston Múzeumban rendezett workshopon. A Gucsimo elnevezésű program keretében a Szentgotthárdi intézmény 59 ezer euró támogatást nyert el egy Európai Uniós programból. A kezdeményezés célja a térség értékes szlovén nyelvjárásainak megőrzése és továbbadása, műhelymunkák, táborok és interaktív foglalkozások segítségével. A célcsoport a szlovén nyelvet oktató intézmények tanulói és a szlovén nemzetiségi önkormányzatok tagjai. Vasvár megyében is megrendüléssel fogadták a hírt, hogy 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színész, aki több szállal is kötődött a térséghez. A halál hírt kedden jelentette be a Nézőművészeti Kft. A népszerű színművész középiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte, a Nagy Lajos gimnázium diákjaként érettségizett. A színész ismert kosárlabda rajongó volt, és fiatal éveiben köteleződött el az Aegis Körmend mellett, amelynek később is lelke szurkolója maradt, a klub közösségi oldalán közzétett búcsú üzenetében emlékezett meg róla. Ezen rászoruló gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyerekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak a felzárkózásokhoz. A segélyszervezet az MTI-hez megküldött közleményében a 13. alkalommal elinduló kampányról azt írta, cél, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekek ilyen módon is esélyt kapjanak. Melegebb időt, szárazabb nyarakat hoz a klímaváltozás a Kárpát-medencébe. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózonkoncentráció, hangzott el a Hungarom Etnoprofit ZRT által szervezett szakmai konferencián Budapesten. Arról is szó volt, egy új éghajlati portált is kialakítanak, ahol az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokat közlik. Az éghajlat.met.hu oldal várható a június első hetében válik elérhetővé a nagy közönség számára. Globális élelmiszerválság fenyeget a hormuzi szoros lezárása miatt. A brit külügyminiszter szerint globális élelmiszerválságot okozhat a hormuzi szoros lezárása. A külügyminiszter elmondta, hogy korábban naponta átlagosan 90, az utóbbi három hónapban ugyanakkor napi átlagban mindössze 5 hajó jut át a kritikus fontosságú szoroson. A hormuzi szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala.
0: Sporthírek.
1: Június 27-én 9. alkalommal rendezik meg az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét, a Balaton átevezést. A rendezvény résztvevői kajakkal, kenuval, suppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres útvonalat. Elhangzott, hogy már több mint 2000-en jelentkeztek, online június 24-ig lehet ezt megtenni.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, észak-keleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, délután 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

szeretet, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kartfogó tigrisei, apa taníts meg nagy vadat, ele.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek a Várkertben. Több mint 20 millió forintban részesültek a vasi önkormányzati tűzoltóságok. Intercity kocsikat bérel a MÁV a nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek június 14-én a Körmendi Várkertben, közölte dr. Szabó Barna videós bejegyzésében a város közösségi oldalán. Az előzetes tájékoztatás szerint a programot a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület közösen rendezi meg a Várkert platánfái és a csónakázótók közötti réten. A rendezvényen helyi DJ-k gondoskodnak a zenéről, a látogatók babzsákokon és pokrócokon pihenhetnek, valamint étel- és italárusok is várják az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint

0: Az ingyenes program célja a közösségi együttlét erősítése, valamint a tanév végét követő suli búcsúztató és a nyár köszöntése. Szabadtéri zené és mozgás programot szerveznek a kihívás napja alkalmából május 27-én Körmenden az Ökocentrum Rába Park területén. A Zumbarátok Egyesület eseményén Zumbáz velünk szabadban címmel egy órás szabadtéri zumba foglalkozást tartanak. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A cél a közösségi mozgás népszerűsítése és az aktív egészséges életmód erősítése. A kezdeményezés a kihívás napja országos programjaihoz kapcsolódik, amely a rendszeres testmozgásra és az aktív életmódra hívja fel a figyelmet. A szervezők további közösségi eseményeket is terveznek a nyári időszakban Körmenden. Összesen 21,6 millió forint támogatásban részesül az 5 Vasvár megyei önkormányzati tűzoltóság. A támogatás segítségével különféle tűzoltó technikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá. Emellett gépjárművüket és tűzoltó technikai eszközöket újíthatják fel vagy javíthatják meg, továbbá szertárépítéshez és felújításhoz kapcsolódó költségeket is finanszírozhatnak. A pályázók a megítélt támogatásból 11,6 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó, védőtechnikai és egyéb eszközöket. A Vasvári Tűzoltóság szertár felújításra összesen 7,3 millió forint támogatást nyert el. Tölgyfa ág veszélyeztette a járműforgalmat Nagykölkeden, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A tájékoztatás szerint a körmendi és a szombathelyi hivatásos tűzoltók avatkoztak be a helyszínen. A rajok magasból mentő gépjármű segítségével motoros láncfűrésszel távolították el a veszélyes faágat. Az eset során személyi sérülés nem történt. 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írta a Facebook posztjában Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető indoklása szerint az elmúlt évek vasútromboló politikájának egyik következménye az volt, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, ezt írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, miután bejárta a tárca a Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lennert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét űrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 ezeren látták a Szépművészeti Múzeumban az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitva tartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum, áll az intézmény közleményében. Tovább súlyosbodott a börtönök túlzsúfoltsága Európában, miközben emelkedik az idősebb és a női fogvatartottak aránya is, derül ki a 47 tagországot tömörítő Európa Tanács közzétett éves börtönstatisztikai jelentéséből. A felmérés szerint 2025. januárjában Európában átlagosan 95,2 fogvatartott jutott 100 férőhelyre, ami enyhe romlást jelent az egy évvel korábbi arányhoz képest.
1: Sporthírek.
0: A várakozásoknak megfelelően Cristiano Ronaldo is ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Az ötszörös aranylabdás támadó a 6. VB-jére készülhet. A portugálok még 2 felkészülési mérkőzést vívnak a rajtig, június 6-án Chilével csapnak össze, 4 nappal később pedig Nigériával találkoznak.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, észak-keleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, délután 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt tartottak a piacon. Gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések a településvásítási program 2026-os tavaszi ütemében. Több fafajt, köztük gömbszivarfát, kislevelű és amerikai hársat, korai és hegyi juhart, valamint magas kőrist ültettek el a vármegye közterületein. Országosan az elmúlt 5 évben közel 2200 település csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek keretében csaknem 76 ezer fát telepítettek. A program célja, hogy 2026 végére elérje a 100 ezret az elültetett fák száma. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt szervezett az Együttér Egyesület a Körmendi piacon. A vasárnapi munka elnevezésű családi program középpontjában a közösségi mozgás és az egészséges életmód állt.

0: A résztvevők többféle mozgásformát próbálhattak ki. A rendezvény hangulatáról zenei programok is gondoskodtak, a Partium Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és oktatói pedig néptánc bemutatóval és táncházzal színesítették a kínálatot. A délutáni programok során fellépett a Körmendi Idősek Harmóniája énekkar és a Zeniten stúdió, emellett interaktív gyerekműsorok és bábelőadás is várta a családokat. A napot Óriás Buborék Show és Bohóc műsor zárta. A program bevételével az Együttér Egyesület jótékony célokat támogatott. Martos Levente Balázs püspök kapta idén a Stephanus díjat. Teológiai kategóriában Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora kapta idén a Stephanus díjat. Az elismerés a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított díja. Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke méltatásában többek között ismertette, Martos Levente Balázs 1973-ban született Szombathelyen, majd Sárváron nevelkedett. A díjazottnak számos könyve jelent meg, amelyek fontos üzenete, hogy a Biblia elsősorban az élő Isten kapcsolat gyümölcse. A Rába vidék és a Mura vidék szlovén nyelvjárásainak megőrzését szolgáló kulturális projektet mutattak be Szentgotthárdon a Pável Ágoston Múzeumban rendezett workshopon. A Gucsimo elnevezésű program keretében a Szentgotthárdi intézmény 59 ezer euró támogatást nyert el egy Európai Uniós programból. A kezdeményezés célja a térség értékes szlovén nyelvjárásainak megőrzése és továbbadása, műhelymunkák, táborok és interaktív foglalkozások segítségével. A célcsoport a szlovén nyelvet oktató intézmények tanulói és a szlovén nemzetiségi önkormányzatok tagjai. Vasvár megyében is megrendüléssel fogadták a hírt, hogy 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színész, aki több szállal is kötődött a térséghez. A halál hírt kedden jelentette be a Nézőművészeti Kft. A népszerű színművész középiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte, a Nagy Lajos gimnázium diákjaként érettségizett. A színész ismert kosárlabda rajongó volt, és fiatal éveiben köteleződött el az Aegis Körmend mellett, amelynek később is lelkes szurkolója maradt, a klub közösségi oldalán közzétett búcsú üzenetében emlékezett meg róla. Ezer rászoruló gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyerekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak a felzárkózásokhoz. A segélyszervezet az MT-hez megküldött közleményében a 13. alkalommal elinduló kampányról azt írta, cél, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekek ilyen módon is esélyt kapjanak. Melegebb időt, szárazabb nyarakat hoz a klímaváltozás a Kárpát-medencébe. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlaghőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózonkoncentráció, hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett szakmai konferencián Budapesten. Arról is szó volt, egy új éghajlati portált is kialakítanak, ahol az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokat közlik. Az éghajlat.met.hu oldal várhatóan június első hetében válik elérhetővé a nagy közönség számára. Globális élelmiszerválság fenyeget a Hormuzi szoros lezárása miatt. A brit külügyminiszter szerint globális élelmiszerválságot okozhat a Hormuzi szoros lezárása. A külügyminiszter elmondta, hogy korábban naponta átlagosan 90, az utóbbi három hónapban ugyanakkor napi átlagban mindössze 5 hajó jut át a kritikus fontosságú szoroson. A Hormuzi szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala.
1: Sporthírek.
0: Június 27-én 9. alkalommal rendezik meg az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét, a Balaton átevezést. A rendezvény résztvevői kajakkal, kenuval, suppal, sárkányhajóval, vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres útvonalat. Elhangzott, hogy már több mint 2000-en jelentkeztek, online június 24-ig lehet ezt megtenni.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, észak-keleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, délután 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Kezdődik az egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Műsorunkban egy beszélgetés sorozatra invitáljuk Önöket. Vendégünk Faragó Eszter és Balogh Imre, akik a résztvevőkkel közösen belső értékek nyomába erednek. Mindannyiunkban ott rejlik ugyanis egy különleges felfedezésre váró belső kincsestár. Olyan értékek és képességek tárháza ez, amelyek már most is bennünk élnek. Mégis arra várnak, hogy tudatosan rájuk találjunk, megismerjük és kibontakoztassuk őket. Vajon melyek azok a meglévő erőforrásaink, amelyekre bátran építhetünk? Milyen rejtett kincsek lapulnak bennünk, amelyek csak arra várnak, hogy felszínre kerüljenek? Erre a közös belső utazásra hívnak minden érdeklődőt az előadók. A találkozások során az alapvető emberi értékekről beszélgetnek, egymást inspirálva és támogatva, játékos gyakorlatokkal fűszerezve az együtt töltött időt. Cél, hogy együtt tárják fel a belső kincstárak ajtaját, amely nyitva áll mindazok előtt, akik szeretnének közelebb kerülni önmagukhoz. A programot hétfőnként 16.30-tól 18 óráig tartják a Vasvári Békeházban. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztráció szükséges. Tehát erről a témáról beszélgetek ma a foglalkozásvezetőkkel, Faragó Eszterrel és Balogh Imrével abban a reményben, hogy a beszélgetéssel kedvet hozunk majd a hallgató hogy csatlakozzanak ehhez az érdekes programhoz. A műsorhoz kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Egészség és életmód. Egy

0: műsorunkban egy beszélgetés sorozatra invitáljuk Önöket, vendégünk Faragó Eszter és Balog Imre, akik a résztvevőkkel közösen belső értékek nyomába erednek. Mindannyiunkban ott rejlik ugyanis egy különleges felfedezésre váró belső kincsestár, olyan értékek és képességek tárháza ez, amelyek már most is bennünk élnek. Mégis arra várnak, hogy tudatosan rájuk találjunk, megismerjük és kibontakoztassuk őket. Vajon melyek azok a meglévő erőforrásaink, amelyekre bátran építhetünk? Milyen rejtett kincsek lapulnak bennünk, amelyek csak arra várnak, hogy felszínre kerüljenek? Erre a közös belső utazásra hívnak minden érdeklődőt az előadók. A találkozások során az alapvető emberi értékekről beszélgetnek, egymást inspirálva és támogatva, játékos gyakorlatokkal fűszerezve az együtt töltött időt. Cél, hogy együtt tárják fel a belső kincstárak ajtaját, amely nyitva áll mindazok előtt, akik szeretnének közelebb kerülni önmagukhoz. A programot hétfőnként 16:30-tól 18 óráig tartják a Vasvári Békeházban. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztráció szükséges. Tehát erről a témáról beszélgetek ma a foglalkozásvezetőkkel, Faragó Eszterrel és Balog Imrével abban a reményben, hogy a beszélgetéssel kedvet hozunk majd a hallgatóknak, hogy csatlakozzanak ehhez az érdekes programhoz.
1: Az egészség értékekhez a belső egészség, mentális egészség is fontosan hozzátartozik, fontos összetevője, és ezért is határoztuk el Önökkel, hogy lelki egészség témában beszélgetünk, mégpedig egy vasvári program kapcsán. Először kérek szépen egy bemutatkozást mindegyik őjüktől.
2: Faragó Eszter vagyok, Vashosszúfaluban élek, és egy ideje már foglalkozom a belső értékekkel.
3: Balog Imre vagyok, és mérnökként kezdtem az életemet, majd igen intenzíven fordultam a belső értékek felé, és ezért tudok Eszternek párja lenni.
1: Most először arról felütésként, hogy milyen programra várjuk, Vasvár Népfőiskola kezdeményezésére, vagy lehetőséget adott a Vasvár Népfőiskola erre a programra. Mi is ez pontosan, és mikor lesz az első kurzus?
2: Ez a Vasvári Népfőiskolán lesz, a Békeházban, február 16-ától. Bennünk élő értékek nevet képviseli, belső értékeink. Ez egy havi találkozás sorozat, amelyben beszélgetünk, illetve játékos feladatokat, gyakorlatokat végzünk ahhoz, hogy megismerjük az értékeinket, és még jobban ki tudjuk bontakoztatni.

0: Ma egy beszélgetés sorozatra invitáljuk Önöket a műsorban. Vendégünk Faragó Eszter és Balog Imre, akik a résztvevőkkel közösen a belső értékek nyomába erednek. A programot hétfőnként 16:30-tól tartják a Vasvári Békeházban.
1: Ez én úgy érzem, és biztos, hogy nem véletlenül foglalkoznak Önök is fókuszáltan ezzel, hogy ebbe a mai világba ez egy kicsit elveszett bennünk, nem? Nem igazán értékeljük nagyra, vagy legalábbis egészségesen magunkat.
2: Ugye mérnökként kezdtem, amikor az iskolában én megtanultam mindent a gravitációról, tömegvonzásról, csak azt nem tanultam meg, és nem tudtam, hogy engem mi vonz. Hol érzem magamat otthon, mi az én helyem, mi a feladatom, hogyan viszonyulok az emberekhez, a világhoz, és leginkább önmagamhoz. 25 éven át cégvezető voltam. Tapsok sokaságát arattam le konferenciákon, szakmai napokon. A bankszámlámon jöttek-mentek a számok. És amikor hál' Istennek megvolt az összeomlás, és mindennek vége lett, ami a külvilágtól várható volt, akkor egyrészt rádöbbentem arra, hogy mindez csak elfette azt, hogy megtaláljam önmagamat, és egyúttal helyet adott annak, hogy végre elkezdjek önmagammal foglalkozni, az én saját értékeimmel, hát belső értékeimmel, ahogy a program is mondja, és azzal, hogy minden eltűnt, egyszerűen kinyílt a világ előttem. Az emberi kapcsolataim teljesen átalakultak, a felszínesek eltűntek, a barátságok sokkal értékesebbé váltak. Elkezdtünk nem a külvilágról csacsorászni, hanem önmagunkkal foglalkozni. Úgyhogy az, hogy az értékeket megtaláltam, és tudom másoknak is inspirálni, hogy ő is találja meg, ezzel minden kapcsolatom értéke megemelkedett.
1: És Eszter, hogy találkozott ezzel a témával, ami aztán végül is mondhatjuk, hogy hivatása is lett, hogy ezt felszabadítsa, megtaláltassa az embereket?
3: Én nem akkor találkoztam vele, amikor még a gyermekeim kicsik voltak. Fried Zsófia a József Attila lakótelepen, akkor még Budapesten éltem, tartott a könyvtárban szülőknek az értékeinkről szóló ilyen havi találkozás sorozatot, és ott ismerkedtem meg először ezzel a koncepcióval, ezzel a megközelítéssel.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Mindannyiunkban ott rejlik egy különleges felfedezésre váró belső kincsestár, olyan értékek és képességek tárháza ez, amelyek már most is bennünk élnek, mégis arra várnak, hogy tudatosan rájuk találjunk, megismerjük és kibontakoztassuk őket. Ebben segíthet az a találkozás sorozat, amelyet hétfőnként tartanak heti rendszerességgel, hétfőnként tartanak a Vasvári Békeházban, ahol 16 órától várja az érdeklődőket Faragó Eszter és Balog Imre foglalkozásvezetők, ők a műsor vendégei ma.
2: Ez a koncepció megközelítés egyébként mennyivel másabb, mint a általában ismert önismereti dolgok vagy találkozások. Van, azt hiszem, ennek egy speciális neve, oldala van, ahol bővebben is olvashatunk róla, sőt, talán nem is Magyarországról jön ez.
3: Igen, igen, tehát ez a Living Values honlapon található erről több információ magyarul is, illetve más nyelveken is. Ez egy nemzetközi mozgalom, aminek Fritz Zsófi a magyarországi képviselője, és hát ő honosította ezt megint Magyarországon. Ez annyiban más, mint a többi önismereti módszer, hogy ez a bennünk lévő lényegre összpontosít, ami megmarad, ami sértetetlen, és ezek az értékeink. Tehát ezek nem múlnak el, ezek mindig örökké megmaradnak, és ez egy belső lényegét adja minden embernek. Tehát ha erre alapozva élünk, akkor sikeresek leszünk.
2: Akkor, ha jól értem, ezek abszolút értéknek tudnak számítani az ember életében, bármilyen kort írunk, bármilyen társadalmi státuszban vagyunk. Mik ezek például?
3: Igen, most készültem a kérdésre, és mondom, hogy 12 ilyen alapvető értéket sorolnak fel. Ezek például a béke, az őszintesség, az együttműködés, tolerancia, szeretet, felelősség, a szabadság, alázat, boldogság, egység, egyszerűség és a tisztelet.
2: Ezek az értékek minden emberben ott vannak, szúnyadnak, vagy esetleg megtaláltan már léteznek, szóval ez mindannyiunkban megtalálható?
3: Így van, ez mindannyiunkban ott van, igen, igen.
2: Csak ugye a társadalmi történések, meg egyéb személyes körülmények ezeket el tudják nyomni, és akkor önök ebben segítenek, hogy ez felszabaduljon.
3: Igen, igen, tehát ezt úgy lehet elképzelni, mint amikor a falevelek így befedik a földet. Ugye ősszel a sok mindenféle külvilágzója, a saját mindenféle hiedelmeink, téveszmény, és hát együtt szépen elsepregetjük ezeket a faleveleket, hogy még jobban így ki tudjon bújni az a virág, ami a magja már ott van bennünk.

0: Egy programsorozatot indított a Vasvár Népfőiskola hétfőnként a Vasvári Békeházban, ahol 16 órára várják az érdeklődőket a foglalkozásvezetők Faragó Eszter és Balog Imre. A találkozások során az alapvető emberi értékekről beszélgetnek az érdeklődőkkel, játékos gyakorlatokkal fűszerezve az együtt töltött időt. Cél, hogy együtt tárják fel a belső kincstárak ajtaját, amely nyitva áll mindazok előtt, akik szeretnének közelebb kerülni önmagukhoz. Faragó Eszter és Balog Imre a műsor vendége ma.
1: Ezek a találkozások, hogy képzeljük akkor el? Az előbb már talán egy lényeges módszertani elem elhangzott, hogy beszélgetés?
2: Igen, tehát a beszélgetések lesznek, így különböző kérdésekkel segítünk a résztvevőknek, hogy ezeket az értékeket még jobban megtalálják magunkba, illetve ugye várjuk az ő kérdéseiket, hozzászólásaikat, tehát ez egy nyitott, szabad interakció tulajdonképpen, és tervezünk olyan játékokat, ami hát először ugye közösség összehozó, majd utána ezeket az értékeket mélyítő, mint egy, hát nem azt mondom, hogy begyakoroltató, de hogy közelebb hozzuk magunkat ezekhez.
1: Kiknek a jelentkezését várják?
2: Elsősorban felnőtteknek, tehát 18 évtől 99-ig bárki jöhet.
1: Mi a módja, regisztráció van, hol lehet elérni önöket, hogy lehessen jelentkezni?
3: A plakátunkon van, nem tudom fejből a telefonszámot, ahol jelentkezni lehet, illetve e-mailen, de hát személyesen is várjuk az érkezőket a február 16-án, tehát nincsen ilyen kötött, nagyon erős formája a jelentkezésnek. A lényeg az, hogy aki azt érzi, hogy valami nem stimmel az életében, valamit nagyon jó lenne kicsit változtatni, és nem adok most tippeket, hogy milyen problémák létezhetnek, tehát aki valamiféle változást szeretne, fényesíteni szeretni az életét, annak ott van a helye.
1: Ez a február 16-ai találkozó hány órakor lesz ez a Békeházban?
2: Fél öttől
1: kezdődik a Békeházban Vasváron. Ez egy első ismerkedő találkozó, és a tematika szerint ugye elhangzott itt a 12 érték, akkor elvileg 12 találkozó lesz, vagy hosszabb is lehet?
2: Tehát így terveztük, hogy 12 találkozó, ugyanakkor, hogyha összegyűlik olyan csoport, akkor természetesen nyitottak vagyunk. Ezt így egy állandó programként is.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Mindannyiunkban ott rejlik egy különleges felfedezésre váró belső kincsestár, olyan értékek és képességek tárháza ez, amelyek már most is bennünk élnek, mégis arra várnak, hogy tudatosan rájuk találjunk, megismerjük és kibontakoztassuk őket. Ebben segíthet az a találkozás sorozat, amelyet hétfőnként tartanak heti rendszerességgel, hétfőnként tartanak a Vasvári Békeházban, ahol 16 órától várja az érdeklődőket Faragó Eszter és Balog Imre foglalkozásvezetők. Ők a műsor vendégeimak.
2: Feltételezem, hogy már több csoportvezetésen is túl vannak, hát most értsük ezt a pozitív értelem, hogy túl vannak. Sikerek, szép történetek, embermesék, ezekről személyek említése nélkül. Mi történhet az emberekkel, akik erre a beszélgetésre önöknél ott vannak?
3: Hagy maradjak a saját történetemnél, jó? Sokan azért, mert, tehát elsősorban azért, mert ez egy nagyon diszkrét dolog, és nagyon intim. Tehát senkit sem szeretnék, hogy magára ismerjen egy rádió műsorban. Én elkezdtem az összes tárgyamat elajándékozni. Én 1000-nél több könyvet ajándékoztam el iskoláknak, intézményeknek, buszvégállomásban. A hanglemezeimtől megszabadultam, a lemezjátszomtól pedig az fú, csodálatos volt. Az öltönyeimet elvittük a charitybe, tehát amiről kiderült, hogy fölösleges, amiből értéktelen, ami átmeneti, ami nem mond semmit, nem tesz hozzám semmit, ezektől szabadultam meg, és most itt vagyok, hogy egy ilyen csodálatos programnak lehetek a része, és az emberek felé sugározni vagyok képes. Tehát ez az átalakulás az, ami mindenkire hát vár, vagy lehetőséget kínál. Tehát a valódi belső érték, a valódi értékek, amik vannak, ahogy ezt Eszter is elmondta. Ez vár mindenki.
4: Tehát így azt tapasztaltuk, hogy az emberek megnyílnak. Gyerekeknél megfigyelhető az, hogy sokkal könnyebben megért mondjuk egy tantárgyat, illetve megnő az önbizalma, az önértékelése, felnőttnek is, gyereknek is, a saját maga iránti tisztelete, ami szerintem a mai világban egy nagyon alapvető és hiányzó dolog, az önszeretet és az öntisztelet. Tehát elsősorban egy békés, egy pozitív hozzáállás, és ami ennél több, hogy helyén érzi magát az ember.

0: Mindannyiunkban ott rejlik egy különleges felfedezése váró belső kincsestár, olyan értékek és képességek tárháza ez, amelyek már most is bennünk élnek, mégis arra várnak, hogy tudatosan rájuk találjunk, megismerjük és kibontakoztassuk őket. Ebben segíthet az a találkozás sorozat, amelyet hétfőnként tartanak heti rendszerességgel, hétfőnként tartanak a Vasvári Békeházban, ahol 16 órától várja az érdeklődőket Faragó Eszter és Balog Imre foglalkozásvezetők. Ők a műsor vendégei ma.
1: Hát azért is egész biztos, hogy szükség van egy ilyen találkozásra, beszélgetésre a mai világban, mert a világ pont az ellenkezőjéről szól. Folytonosan azt érzi az ember nagyon sokszor, hogy értéktelen, és tényleg fontos akkor, hogy először magunk, tudjuk értékelni, és akkor utána ezekben a helyzetekben is már jobban bele tudunk állni.
2: Hát olyannyira, hogy ezek a szituációk nem fognak bennünket érinteni. Meghallgatjuk, de nem fog összeszorulni a gyomrunk, nem kezdünk el alkalmazkodni, meg jó kis fiúnak lenni, hanem megtalálunk egy nagyon mélyen egy biztos pontot. Én úgy hívom magamban, hogy a pici hang, ez a lélek, amihez oda tudunk fordulni, mert ő az, aki támogatja, megalapozza ezt a 12 értéket, és persze lehet sokkal több értéket még erre rátenni, tehát ezek az alapértékek. Mindenkinek a magának megvan a saját maga személyes érték sorozata, és ahogy ezeket felfedezzük, úgy ezek az értékek egyre nyílnak ki, egyre bővebbek lesznek. Tehát ennek az egésznek ez a lényege, hogy a megnyílás, és amiről tudjuk, hogy nem fontos, illetve rádöbbünk arra, hogy nem fontos, hogy a Gugyerák Alajos mit fog rólam mondani, érdektelenné válik, mert az én belső értékkupacom az, ami a viszonyítási alapom önmagam felé. És hogyha én magam rendben vagyok, akkor a másik emberben is meglátom a szépet és a jót, és a kapcsolataim így fejlődnek, nyílnak és tisztulnak le.
1: Még egy dolog is eszembe jutott, hogy miben adhat segítséget ez a beszélgetés sorozat, hogy éppen amit ön mondott Imre, hogy egyszer csak volt ereje megszabadulni felesleges dolgoktól, tárgyiasult dolgoktól is, hogy azt hiszem, hogy a 21. század emberének ez is az egyik nagy baja, hogy minden tárgyiasult értékek szerint értékelődik, és egyre jobban halmoznak el bennünket ezek az értékek, aztán eldobjuk, újat veszünk, szóval ez a láncolat folyik, és erő kell ahhoz, hogy az ember egyszer csak akár így fizikálisan is meg tudjon szabadulni, kimondja a dolgokra, hogy mi a felesleg, és aztán erő legyen, hogy meg tudjon szabadulni, ugye ez kell?
2: Ez az erő, ez két dologból érkezhet. Egyrészt megint csak magamról beszélek. Az összeomlás, tehát amikor minden, ami a külvilágból érkezett, minden egyszer csak megszűnt, összeomlott, az ekkor keletkező hiányérzet, és az, hogy most valamit kezdenem kell az életemmel, ez egy erő tud lenni. A másik pedig ezek a találkozások. Amikor kapok példát, akár egy könyvből, akár egy ilyen találkozássorozatból, mint amit most Vasváron készítünk, amikor példát látunk, nem vagyunk egyedül, mások is hasonlóképpen keresnek, hasonlóképpen erősödnek, fényesednek. És ez a kettő együtt, tehát az akarás és a lehetőség, amikor találkozik, az csodákat tud művelni.
1: Azt hiszem, hogy minden fontosat, amit rádiósan meg lehetett beszélni, érintettünk legalább, de több mindent konkrétan megbeszéltünk, a többi meg, ha kíváncsiságot keltettünk a hallgatókban, és meglátogatják ezt a kurzus találkozást, akkor a többi úgyis majd a négy fal között dől el, a fontos dolgok ott dőlnek el, ugye?
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Okay.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai egészségmagazin műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Un pasito pa'lante, María. Dos, tres. Un pasito pa' atrás.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek a Várkertben. Több mint 20 millió forintban részesültek a vasi önkormányzati tűzoltóságok. Intercity kocsikat bérel a MÁV, a nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közösségi pikniket és nyárköszöntő rendezvényt szerveznek június 14-én a Körmendi Várkertben, közölte dr. Szabó Barna videós bejegyzésében a város közösségi oldalán. Az előzetes tájékoztatás szerint a programot a Körmendi Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület közösen rendezi meg, a Várkert platánfái és a csónakázó tó közötti réten. A rendezvényen helyi DJ-k gondoskodnak a zenéről, a látogatók babzsákokon és pokrócokon pihenhetnek, valamint étel és italárusok is várják az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint az ingyenes program célja a közösségi együttlét erősítése, valamint a tanév végét követő suli búcsúztató és a nyár köszöntése. Szabadtéri zené és mozgás programot szerveznek a kihívás napja alkalmából május 27-én Körmenden az Ökocentrum Rába Park területén. A Zumbarátok Egyesület eseményén Zumbáz velünk szabadban címmel egy órás szabadtéri zumba foglalkozást tartanak. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A cél a közösségi mozgás népszerűsítése és az aktív egészséges életmód erősítése. A kezdeményezés a kihívás napja országos programjaihoz kapcsolódik, amely a rendszeres testmozgásra és az aktív életmódra hívja fel a figyelmet. A szervezők további közösségi eseményeket is terveznek a nyári időszakban Körmenden. Összesen 21,6 millió forint támogatásban részesül az 5 vasvármegyei önkormányzati tűzoltóság. A támogatás segítségével különféle tűzoltó technikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak hozzá. Emellett gépjárművüket és tűzoltó technikai eszközöket újíthatják fel vagy javíthatják meg, továbbá szertárépítéshez és felújításhoz kapcsolódó költségeket is finanszírozhatnak. A pályázók a megítélt támogatásból 11,6 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó, védőtechnikai és egyéb eszközöket. A vasvári tűzoltóság szertár felújításra összesen 7,3 millió forint támogatást nyert el. Tölgyfa ág veszélyeztette a járműforgalmat Nagykölkeden, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A tájékoztatás szerint a körmendi és a szombathelyi hivatásos tűzoltók avatkoztak be a helyszínen. A rajok magasból mentő gépjármű segítségével motoros láncfűrésszel távolították el a veszélyes faágat. Az eset során személyi sérülés nem történt.

0: Az Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írta a Facebook posztjában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető indoklása szerint az elmúlt évek vasútromboló politikájának egyik következménye az volt, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, ezt írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, miután bejárta a tárca a Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét űrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 000-en látták a Szépművészeti Múzeumban az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum, áll az intézmény közleményében. Tovább súlyosbodott a börtönök túlzsúfoltsága Európában, miközben emelkedik az idősebb és a női fogvatartottak aránya is, derül ki a 47 tagországot tömörítő Európa Tanács közzétett éves börtönstatisztikai jelentéséből. A felmérés szerint 2025. januárjában Európában átlagosan 95,2 fogvatartott jutott 100 férőhelyre, ami enyhe romlást jelent az egy évvel korábbi arányhoz képest.
1: Sporthírek.
0: A várakozásoknak megfelelően Cristiano Ronaldo is ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Az ötszörös aranylabdás támadó a 6. VB-jére készülhet. A portugálok még 2 felkészülési mérkőzést vívnak a rajtig, június 6-án Chilével csapnak össze, 4 nappal később pedig Nigériával találkoznak.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, észak-keleten néhol viharos lesz az északi-észak-keleti szél, délután 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt tartottak a piacon. Gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb 150 sorfával gazdagodtak a vasi települések a településvásítási program 2026-os tavaszi ütemében. Több fafajt, köztük gömbszivarfát, kislevelű és amerikai hársat, korai és hegyi juhart, valamint magas kőrist ültettek el a vármegye közterületein. Országosan az elmúlt 5 évben közel 2200 település csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek keretében csaknem 76 ezer fát telepítettek. A program célja, hogy 2026 végére elérje a 100 ezret az elültetett fák száma. Jótékonysági családi és gyermeknapi rendezvényt szervezett az Együttér Egyesület a Körmendi piacon. A vasárnapi munka elnevezésű családi program középpontjában a közösségi mozgás és az egészséges életmód állt. A résztvevők többféle mozgásformát próbálhattak ki. A rendezvény hangulatáról zenei programok is gondoskodtak, a Partium Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és oktatói pedig néptánc bemutatóval és táncházzal színesítették a kínálatot. A délutáni programok során fellépett a Körmendi Idősek Harmóniája énekkar és a Zeniten stúdió, emellett interaktív gyerekműsorok és bábelőadás is várta a családokat. A napot Óriás Buborék Show és Bohóc műsor zárta. A program bevételével az Együttér Egyesület jótékony célokat támogatott. Martos Levente Balázs püspök kapta idén a Stephanus díjat. Teológiai kategóriában Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora kapta idén a Stephanus díjat. Az elismerés a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított díja. Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke méltatásában többek között ismertette, Martos Levente Balázs 1973-ban született Szombathelyen, majd Sárváron nevelkedett. A díjazottnak számos könyve jelent meg, amelyek fontos üzenete, hogy a Biblia elsősorban az élő Isten kapcsolat gyümölcse. A Rába vidék és a Mura vidék szlovén nyelvjárásainak megőrzését szolgáló kulturális projektet mutattak be Szentgotthárdon a Pável Ágoston Múzeumban rendezett workshopon. A Gucsimo elnevezésű program keretében a Szentgotthárdi intézmény 59 ezer euró támogatást nyert el egy Európai Uniós programból. A kezdeményezés célja a térség értékes szlovén nyelvjárásainak megőrzése és továbbadása, műhelymunkák, táborok és interaktív foglalkozások segítségével. A célcsoport a szlovén nyelvet oktató intézmények tanulói és a szlovén nemzetiségi önkormányzatok tagjai. Vasvár megyében is megrendüléssel fogadták a hírt, hogy 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színész, aki több szállal is kötődött a térséghez. A halál hírt kedden jelentette be a Nézőművészeti Kft. A népszerű színművész középiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte, a Nagy Lajos gimnázium diákjaként érettségizett. A színész ismert kosárlabda rajongó volt, és fiatal éveiben köteleződött el az Aegis Körmend mellett, amelynek később is lelkes szurkolója maradt, a klub közösségi oldalán közzétett búcsú üzenetében emlékezett meg róla. Ezen rászoruló gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyerekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak a felzárkózásokhoz. A segélyszervezet az MTI-hez megküldött közleményében a 13. alkalommal elinduló kampányról azt írta, cél, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekek ilyen módon is esélyt kapjanak. Melegebb időt, szárazabb nyarakat hoz a klímaváltozás a Kárpát-medencébe. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlaghőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózonkoncentráció, hangzott el a Hungarometnon Profit ZRT által szervezett szakmai konferencián Budapesten. Arról is szó volt, egy új éghajlati portált is kialakítanak, ahol az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokat közlik. Az éghajlat.met.hu oldal várhatóan június első hetében válik elérhetővé a nagy közönség számára. Globális élelmiszerválság fenyeget a hormuzi szoros lezárása miatt. A brit külügyminiszter szerint globális élelmiszerválságot okozhat a hormuzi szoros lezárása. A külügyminiszter elmondta, hogy korábban naponta átlagosan 90, az utóbbi 3 hónapban ugyanakkor napi átlagban mindössze 5 hajó jut át a kritikus fontosságú szoroson. A hormuzi szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala.
0: Sporthírek.
1: Június 27-én 9. alkalommal rendezik meg az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét, a Balaton átevezést. A rendezvény résztvevői kajakkal, kenuval, suppal, sárkányhajóval, vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres útvonalat. Elhangzott, hogy már több mint 2000-en jelentkeztek, online június 24-ig lehet ezt megtenni.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, észak-keleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, délután 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
2: És most óvatosan hangosítsa fel a rádiókészülékét. Igen, a mély nyomót is.
3: A zene az marha jó.
2: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
4: Hölgyek, urak, kizárólag korábbi kedvencek forognak ma a Fülpiszkában. Én Lőrinc Attila vagyok, és játszom például Ajka nem hivatalos indulóját a 30Y-tól.
5: A gyárból hazafelé indultak, a halásznál hazafelé menet.
4: Jön a Zsagár. És zúzunk az óriással is.
6: Rádióműsor a tisztán hallásért.
4: Korina és az utazó kezd, ez már az örökké fiatal, aztán indul a 4-es-6-os Pásztor Annáékkal, és jön még Paja Bea is, hogy igent mondjon, avagy hát inkább énekeljen. Jó rádiózást, tartalmas töltődést kívánok! Egy új

most egy illaza, vasárnapi ebédekre, na így vigyél haza. Halálfélelmemben, ha bokám lefosom, mondd mellém, mersz-e ülni még a négyes hatoson.

0: Tűfiszka, a tiszta hallási mindenkinek.
1: Fényre zárt, a Platon Karatajev dala forog már a fülpiszkában, aztán jön majd a Kucora & Fusion és a Blue Forest Love élőben rögzítve, végül pedig megtudjuk majd az óriástól, hogyan is kell elegánsan titkot visszaadni.

0: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Lőrinci János Hár vagyok. Már ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. Dapában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka a rádió műsor!
2: Férfias ügyek a fülpiszkában, ez már a néhai báránydala, a mar ad, aztán jön az elefánt és a Mona Lisa, végül pedig Szűcs Krisztián állítja, hogy tudom, hogy szereztitokban. Véget ér-

0: Ti a Fülpiszka című műsort, én is jó zenét hallgatok. Ha akarok, ha nem.
1: Péter Fiborék ikonikus slágerével, avagy minden idők szakítós soundtrackjével folytatjuk, aztán a 30Y szívének egyik kedves helyszínére emlékezünk. Szól tehát a téged nem, aztán indulunk Ajkára.

0: 168 óra múlva újra megvizsgáljuk.
1: Addig csinálja szépen mindenki magának.
2: Hölgyek, urak, mára minden kész, már úgy műsorilag, és a vatrutik is csak ebben erősít. Én Lőrinc Attila vagyok, és búcsúzom, hogy kijelenthessük, nincs vissza. Viszont hallásra.
3: Ezt a

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább melegszik az idő. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett irodai épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Kettől hétköznap esténként fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
0: Időjárás jelentés.
1: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. 99.8. Rap hangolva. Rap hangolva. Rap hangolva. Rap hangolva. Rap hangolva. Yeah.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét működik a szökőkút a körmendi várkerti Holtrábatóban. Több év szünet után ismét működik a szökőkút, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A városvezető bejegyzése szerint a csobogó újraindításával sikerült életre kelteni a korábban hosszabb ideje nem működő vízi elemet, amely most ismét folyamatosan keringeti a vizet. A szökőkút nem csak esztétikai szerepet tölt be, hanem hozzájárul a tó élő világának oxigén ellátásához is. Új intravaszkurális ultrahangos rendszert helyeztek üzembe a Szombathelyi Markusovszky Kórházban a Vasvár megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány támogatásával, jelentették be sajtótájékoztatón. 2025-ben több mint 9,7 millió forint személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás érkezett a szervezethez. Az összegből több mint 6,5 millió forint értékben 3 betegszállító ágyat vásároltak a sürgősségi betegellátó osztálynak. Emellett veszélyes anyagcsomagoló készülék beszerzését és szakdolgozók továbbképzését is támogatták. Az alapítvány ezen felül 10 millió forint célzott támogatást is kapott, amelyből a kardiológiai és bálgyógyászati osztály számára intravaszkuláris ultrahangos készüléket szereztek be. Szombaton zárul az idei körmendi lomtalanítás. Körmend különböző részein 3 különböző időpontban viszik el a lomokat. Szombaton utoljára a Rákóczi utcától délre, tovább a Rában, aluli és Alsóberki városrészekben zárul az idei lomtalanítás. Ennek során nagy darabos hulladékok helyezkedőek ki, mint bútorok, ágyak, szekrények, szőnyegek vagy kerti bútorok. A nagyobb tárgyakat szét kell szerelni és úgy tenni az ingatlan elé, hogy azok kézi erővel mozgathatók legyenek. Az összes mintavételi ponton kimutatták az aszbesztszennyezést Őriszentpéteren, megérkeztek a laboratóriumi vizsgálati eredmények, közölte Őr Zoltán polgármester. Az önkormányzat a képviselőtestületi ülésen dönthet a további intézkedésekről. A tervezett beavatkozások érintik egyebek mellett a Katica óvoda és mini bölcsöde melletti parkolót, a Juhár Diszkont alatti területet, a református templom melletti lejárót és a sportpálya környékét, valamint a szabadtéri színpad előtti részeket is. A polgármester tájékoztatása szerint az őrségi termelői piac rekonstrukciója közben is zajlik, és várható a rövid időn belül be is fejeződik. A tervezett munkálatok költsége elérheti a több 10 millió forintos nagyságrendet, ezért az önkormányzat kormányzati támogatásban bízik. A körmendi kosárlabda csapat szurkolói és a klub közössége az ÉTI elleni mérkőzést megelőzően búcsúzott el a közelmúltban elhunyt Jászai Maridíjas színművésztől, Serer Pétertől. A piros-fekete közösség a mérkőzés előtt megemlékezést tartott, amelyen a drukkerek és a klub egyaránt lerúgták tiszteletüket az egykori szurkoló előtt. A csarnok kivetítőjén egy korábbi felvételt is levetítettek, amelyben Serer Péter a kosárlabda iránti szeretetéről és a körmendi csapathoz fűződő kötődéséről beszélt. A színművész hosszú éveken át kötődött a körmendi klubhoz, és többször is megfordult a helyi sportcsarnokban. Diák éveit Szombathelyen töltötte, ahol középiskolásként ismerkedett meg a kosárlabdával. Önbíráskodás miatt emelt vádat a kőszegi járási ügyészség egy Vasvár megyei férfival szemben. A férfi a vád szerint saját korábbi ügyvédjét fenyegette meg, és lejárató bejegyzéseket tett közzé róla, közölte a Vasvár megyei főügyészség. Azt kifogásolta, hogy az ügyvéd nem látta el megfelelően családja jogi képviseletét, ezért kártérítést követelt és fenyegette is, azonban az érintett nem tett eleget a fizetési felszólításnak. Az ügyben a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt majd. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt hetekben, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége. Májusban eddig összesen 6200 kg halat telepítettek. A legtöbb pontja Hársastó és a Magyar Szecsődi tó vízébe került. A Rába körmendi és Alsószölnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogy a Vadásató és a Kerkató esetében is. A körmend lesz az ellenfel a Sárvár FC-nek a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa döntőjében. Miután 4-0-ra győzött a körmend a Vasvár ellen a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa elődöntőjében. A döntőt május 27-én rendezik a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban, a belépés ingyenes a mérkőzésre. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolásoknak a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. Pogács Mónika információi következnek.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai esemény sorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti program már fejlődött, amely idén is folytatódik. Kiemelkedő eredményeket ért el fekvenyomásban Köbli Panka, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola 8. A-osztályos tanulója, közölte az intézmény közösségi oldalán. A Körmendi Erőemelő Sportegyesület versenyzője a fekvenyomó diák olimpia országos döntőjében a 4. korcsoportban 52,5 kg-os teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. A Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupán is eredményesen szerepelt, a női ifjúsági korcsoportban fekvenyomásban első helyezést ért el, összesítésben pedig abszolút második lett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-ig több mint 20 000 érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres távolságban is megjelenhetnek. Az autóval közlekedők ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az utakon áthaladó vagy éppen ott napfürdőző állatokra, a teknősök mellett a kígyókra, gyíkokra, sínökre is, írja az egyesület. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró lesz, kiemelt városa pedig Sopron, közölték a szervezők az MTI-vel. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. 4 szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, a kora gyerekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Lanner Judit azt írta, minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatás és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Különleges rekordkísérletre készülnek a francia fővárosban. Több mint 3000 ember jelentkezett arra a hétvégi eseményre, amelyen egyszerre szeretnének croissant tenni az Eiffel-torony közelében, számolt be róla a francia sajtó. A szervezők szerint a legnagyobb kisreggeli nevű rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hagyományos francia pékségek helyzetére. Franciaországban az elmúlt 10 évben több ezer családi pékség zárt be a növekvő energiaárak és az áruházláncok térnyerése miatt. A korábban szexuális zaklatással vádolt és nyilvánosan nagyon ritkán megjelenő Kevin Spacey amerikai színész szerda este feltűnt a Cannes-i fesztiválon, és felment a vörös szőnyegen a fesztivál palotába. A sztár a The Gaulle csatája című nagyszabású, kétrészes francia történelmi dráma első részének díszbemutatójára érkezett a 79. Cannes-i Nemzetközi Fesztiválra. Kevin Spacey tavaly átvett egy díjat életművéért a Cannes-i fesztivál ideje alatt. Sokat várnak az Aston Martin Forma 1-es versenyző akadémiájára került nagytól. Minden érintett sportvezető nagy fantáziát lát a 13 éves Nagy Rolandban. A gokart versenyző az elmúlt hónapokban a kétszeres Forma 1-es világbajnok Fernando Alonso gokart csapatába és menedzsment cégébe, valamint az Aston Martin Forma 1-es akadémiájára is bekerült. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik az úszóversenysorozat első állomására, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszisa 100 és 200 méter pillangón versenyez majd.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett iroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát.
0: Időjárás jelentés.
1: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább melegszik az idő. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett iroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Kettől hétköznap esténként fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
0: Időjárás jelentés.
1: Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.